Fáradt napokra a hétvége lesz. Pálinkás jó reggel, borvirágos orral. Jó kedvel haladjunk előre együtt a korra. A hétvéget ért végre, jó az élet értéke. A dilemma csupán annyi, hogy melyik helyre térjél. Ma nincsen helye gondnak, a hivatalok omnak. A gyengébek meg izguljanak, otthon a James Bondnak. A helyi libák pulcban, csak shopping és sok divat. Újra itt a péntek, már nem menő a kétek. Hidd el, addig féltek, csak amíg nem kell. Nincs munka, nincs írás, csak csintalan sikítás.

0: Veszélyes.
1: Veszélyes.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

rien. Je dois revenir me toucher. Tu l'as dit.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.

Jó reggelt kívánunk! 5 óra 35 perc. Pontos idő péntek van, július 24-e, ez pedig itt a Muravidéki Magyar Rádió. No, Farizs Doris lesz az, aki majd szerkeszte híreket. Torma Robi a hangtechnikus, a zenéket pedig Király Boglárka válogatta. Jó reggelt! Zenéljünk, aztán jövünk is vissza.

Na és hát ugye voltak akkor mérkőzések. Tegnap említettük, hogy lesznek, most elmondhatjuk, hogy voltak, és hogy vannak ugye eredmények is. Például megemlíthetjük, hogy az Európa Liga selejtezőben ugye Twente Ferencváros mérkőzés volt. És 1-2 lett a végeredmény, tehát a Fradi idegenben győzni tudott, akkor most ezt otthon még meg kell erősíteni, és akkor ugye megvan a következő kör. Egyébként is, mikor lesz ez a mérkőzés? Hát július 30-án, tehát jövő héten ugye 20-ra 30 perckor kezdődik majd a Ferencváros Twente mérkőzés. Mi pedig jó reggelt kívánunk. Máshol járunk, ez a dal címe, Heinz Gábor Biga érkezik, utána pedig akkor jövünk is vissza.

Na hát ugye a konferencialigában is voltak mérkőzések, és hát a napokban már ugye említettük, hogy a Győr az már kedden megtette, amit meg kell tenni, idegenben győzött 6-2-re. Most viszont akkor csatlakoztak még hozzájuk további szlovén és magyar csapatok is, és hát például a Debrecen is játszott, ugye a Bunik volt az ellenfelük. No, 1-0 lett ennek a mérkőzésnek a végeredmény, tehát a Debrecen akkor győzni tudott. De természetesen azért voltak ugye más mérkőzések is, például nagyon szép eredményt ért el a Paks is, mert hát azért a Panathinaikos volt a másik oldalon, igaz, hogy vereség lett, ugye 1-2 lett a Panathinaikos javára, de hát azért a Panathinaikos az úgy elég az élvonalba tartozik. A Varas csapata Jablonec ellen hazai pályán győzni tudott 3-2-re. Az Alumini Dinamo Tirana mérkőzés 1-1-re végződött. Például megemlíthetjük akkor még a Vojvodina Novisadva és ugye az újvidéki csapatot, ők az Ajax-szal meccseltek, hát hazai pályán 4-1-es vereséget szenvedtek, mondjuk ez is egy kicsit azért így borítékolható volt. No, a Bravo, aki egyébként majd vasárnap a Naftával fog meccselni, a Scandia csapatával játszott, 2-1-re győztek hazai pályán. A Koper pedig idegenben győzött, Enesi Koper, tehát 0-2 lett a végeredmény. Rijeka is győzött 1-0-ra Derry City ellen, úgyhogy nagyjából így ezek a lényegesebb eredmények. Jó, említsük meg a Partizánt, ők az Unastrasennel játszottak, 4-0-ra győztek hazai pályán. Én pedig jó reggelt kívánunk, jön Tóth Vera, a tó fölött az ég, jó reggelt még egyszer, 5:43 perc a pontos idő.

Tegnap a 18. szakasz volt a Tour de France-on, amit ma ugye 113. alkalommal rendeznek meg, tehát az eléggé hagyományos versenyről beszélünk, ugye. Amikor is megérkezett Richard Carapaz nagy pillanata, és megszerezte a szakasz győzelmet. Hatan voltak azok, akik megszöktek a nagy mezőnytől, a főmezőnytől, és akkor a végén összecsaptak. Carapaz volt az, aki legjobban tudott teljesíteni, és akkor megnyerte. Egyébként pedig ugye az éllovasok között eléggé nyugodt volt a tegnapi szakasz, hiszen ugye most a hétvégén jönnek majd az Alpok, és kétszer is majd az Alpe d'Huez-i nagy lejtőkön ott kell majd, illetve csúcsokon lesznek majd ugye a döntők, úgyhogy valószínűleg akkor arra tartogatták magukat. Egyébként az UAE Emirates csapatánál még egy kis gondot okoz az, hogy most valami kis betegség kezdett el terjedni, hát bízunk benne azért, hogy Pogácsárt majd valahogy elkerüli, aki egyébként ugye továbbra is vezet összesítésben, és hát mögötte jön akkor Everöpöl, 4 perc, 32 másodperc lemaradással állszeg, de a Toro pedig ugye a harmadik helyen van. Mohorics 84., Jan Tratnik 85. És meg akkor egy ide tartozó hír, Jonas Vingegaard, akinek ugye a kulcscsontja tört el, és már nem versenyez, na őt már napokban meg is műtötték. Egyelőre most az a kérdés, ha az idei évben tud-e majd még versenyezni. Mi pedig akkor... Jaj, hallgassuk meg az Otthon című dalt, utána pedig rémnapot köszöntünk.

Ma, vagyis június 24-én Kinga és Kincső névnapot ünneplünk. A Kinga a Kunigunda régi magyar becézőjéből önállósult. Negyedik Béla magyar királylányának, Boldog Kinga lengyel királynének a neve, jelentése pedig nemzetség, illetve harc. A Kincső Jókai Mordév alkotása, jövő század regénye című művében. Ott helynév, az elképzelhető is az a magyar formájú neve, amelynek a kínai változata Jókai szerint Kin Cheu. Ennek a forrása King Chou, ókori kínai tartománynév. A játékos alkotású irodalmi helynévből a 20. században vált női név. Jelentése pedig számomra ő a kincs. Tehát Kingek, Kincsök, boldog névnapot, mint egy boldog névnapot a Krisztineknek, Csengéknek, Luizáknak, Bernátoknak és Borisoknak is, ha ezen a dátumon ünnepelnek. Meg persze boldog születésnapot is a születésnaposoknak. Mi pedig akkor menjünk is tovább. Érkezik Zséda, Királylinda, Király Viktor, meg még így néhányan. Jön a lélegző.

4 perc múlva 6 óra lesz, és akkor megnézzük, hogy mit mondanak a meteorológusok, hogy milyen időjárásra lehet számítani. Hát ugye, akik már ébren vannak, láthatják, érezhetik, a mai reggel friss. Megnézzük, hogy milyen lesz a következők, úgyhogy tartsanak velünk.

0: időjárás.
1: Jó reggelt még egyszer, és hát ugye 6 óra pontosan jönnek az információk a Moravéléki Magyar Rádióban, és nézzük, hogy milyen lesz a mai friss reggel utána a napunk, már ami az időjárást illeti, meg ugye akkor a következő napok is, ami pedig nem más, mint ugye a hétvége. No, ma a túlnyomóan derült napos időjárásunk lesz. A nap folyamán elsősorban az ország keleti részében némi kis komoly felhőzet azért megjelenhet az égbolton. Több helyütt pedig megjelenhet az északi irányú szél is. Na egyébként a hőmérséklet ma 22 és 25 fok közt alakul, tenger melléken pedig 28 fokra lehet számítani. Moravidékre egyébként ilyen kisé felhős égboltra lehet számítani délután 24 fokos csúcsértékkel. Holnap többnyire derült napos időjárásunk lesz, a nap folyamán pedig megerősödhet majd helyenként a délnyugati irányú szél. A hőmérséklet reggel 7 és 12 fok közt alakul, a nap folyamán 24 és 29 fok közt lesz a csúcsérték. Vasárnap részben helyenként túlnyomóan felhős borult időjárás lesz. Több napsütésre egyébként az ország keleti részében kell majd számítani. Az ország nyugati és részben középső részén pedig csapadékok előfordulhatnak, elsősorban záporok és zivatarok formájában. Hétfőn úgy tűnik, hogy többnyire derült napos időjárásunk lesz, és délután az ország középső részén még mindig előfordulhatnak majd kisebb záporok, illetve futók is, milyen zivatarok. Na, holnap hajnalban Moravidéken kisebb felhős lesz az égbolt, 10 fokra ébredhetünk majd, délután pedig kisebb felhős égbolt mellett 25 fok körül lesz majd a csúcsérték. Na de, nézzük meg akkor azt is, hogy jelenleg milyen hőmérsékletek vannak országszerte. Krány 13 fokos, Triglav-Kadaricán 1 fokot mutatnak a hőmérők. Ljubljanában 14 fok van, Maribor 10 fokos, Muraszombat jelenleg 11, Ptuj úgy szintén 11. Szelében 13 fokot mérnek, Koper 21 fokos, Goricskon 12 fok van, Lendván 11 fokot mérünk, Portoros pedig 15 fokos. Na és akkor az előrejelzés Magyarországra, tekintsük át azt is, és akkor a következőket mondják a meteorológusok először is a mai napra. Ma általában napos idő lesz komoly felhőkkel, de az ország észak-keleti harmadában az erőteljessé váló komoly felhő képződés hatására zápor, zivatar előfordulhat. Az észak-észak-nyugati szél ismét nagy területen megerősödik. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható. Késő estére döntően 14 és 20 fok közé hűl le a levegő. Zala és Vas megyére pedig kisebb felhőség volt várható, és 24 fokos csúcsérték. Szombaton, azaz holnap, többnyire kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett napos idő várható, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor. A nagyrészt változó irányos szél mérsékelt marad, de a nyugat-durántúlon megélénkül a délies légmozgás. A csúcsérték 25 és 30 fok között várható. Na egyébként pedig holnap hajnalban Zala megye fátyolfelhős lesz az égbolt, 10 fokra kell készülni, Vas megye úgy szintén fátyolfelhős, 9 fok lesz majd. Délután pedig már kicsit az edbás lesz a helyzet, kissé felhős lesz az égbolt mindkét megye fölött, és 28 fokra kell számítani. Vasárnap délnyugat-nyugat felől felhők sodródnak az ország fel, illetve képződnek térségében, meg mellett általában több órás, keleten sok napsütés várható. Délutántól nyugat felől egyre nagyobb esél alakulhat ki zápor, illetve zivatar. Hétfőn változó felhőzet mellett az ország nagy részén több órára kisüt a nap, elszórtan fordulhat elő zápor, ez zivatar. És akkor ugye a hőmérsékletek, hát nézzük meg azokat is, hogy jelenleg hogy alakulnak. És hát így. Békéscsabán 11 fok van, Budapest 15 fokos, Debrecen 10, Győr 14, Pécs úgy szintén 14, Sármellék 10, Siófok 17, Szeged 14, Szolnok 12, Szombathely 15, Lenti 9, Keszthely 12 és Nagykanizsán is 12 fok van. Mi pedig nézzük, hogy mi történik az utakon.
2: Közlekedési hírek.
1: Ilyet is ritkán mondhatunk, de annál jobb, hogyha mondhatjuk. Jelenleg zavartalanul zajlik a forgalom Szlovénia útjain. Komolyabb, illetve nagyobb fennakadások nincsenek, úgyhogy mindenkinek szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk.

Giovanotti szólt itt, a Muravidéki Magyar Rádióban péntek van, közelek tehát a hétvége, lett, vagy mondani szoktuk nyakunkon a hétvége, de azért még előtte itt van ez a péntek, ami egyébként úgy időjárásilag kellemes lesz, nem lesz túl meleg, meg lesz napsütés is. Na egyébként pedig július 24-e van, és a rendőrség is már bejelentette, hogy ma az egész Muravidékre kiterjedő sebesség ellenőrzést végez, úgyhogy mindenütt betartani a szabályokat, és akkor ugye nem lesz majd gond. Na most múlik pontosan, érkezik a Queen Bee. Jó reggelt!

a szüntelen, őt látom mindenhol. Meretten nézek a távolba, otthonom kőpokó, szilánkos mennyország.

Quimby és a most múlik pontosan. A Horvátországban pedig úgy tűnik, hogy még csak most kezdődik igazán. Ugyanis a horvát sportot az elmúlt évek egyik legnagyobb korrupciós ügye rázza meg. Zágrábban újabb nagyszabású rendőrségi akció zajlott a horvát sportot érintő korrupciós nyomozás részeként. A hatóságok őrizetbe vették Damir Segotát, a Horvát Olimpiai Bizottság olimpiai program igazgatóját, valamint a feleségét. A férfit veszteketéssel, a nőt pénzmosással gyanúsítják. A rendőrség házkutatást tartott a HO főtitkáránál, Sinisa Krajácsnál is. Az ügy szorosan kapcsolódik a hónapok óta tartó úgynevezett Pavlek ügyhöz, amely a Horvát Síszövetség pénzügyeit érinti. A nyomozók gyanúja szerint éveken keresztül fiktív szerződésekkel és offshore cégek segítségével mintegy 30 millió eurót vontak ki a szövetségből. Az ügy központi alakja a korábbi alpesi szakák vezető Vedran Pavlek, aki ellen nemzetközi elfogató parancs is érvényben van. A mostani letartóztatások azt jelzik, hogy a vizsgálat már nem csak a Síszövetséget, hanem a Horvát Olimpiai Bizottság vezetését is elérte. A horvát ügyészség, tehát az USKOK továbbra is több személy szerepét vizsgálja, és a nyomozás várhatóan újabb fejleményeket hozhat majd. Hát mindenképp ezt is mond, azért érdekes lesz figyelni. Mi pedig menjünk tovább a Radio Free Europe című dallal, az is jön az R.E.M.

Na még egyszer akkor jó reggelt kívánunk. És hát ugye tegnap azért sokaknál bizonyára nagy volt az öröm, meg volt, akiknél lehet, hogy csalódás is volt. Ugyanis tegnap kiirdették a 2026-os felsőoktatási felvételi ponthatárokat Magyarországon, amely több mint 140 ezer jelentkező számára döntettek ugye a tovább tanulásról. És a felvételizők este 8 órától a felvi.hu, az e-felvételi felületén és az akár ugye SMS-ben is értesülhettek az eredményükről. Amúgy pedig a 2026-os felvételi eljárásban a maximálisan elérhető pontszám továbbra is 500 pont volt. 200 pont tanulmányi eredmények alapján, amely a középiskola évvégi osztályzatokat és két választott érettségi tárgy százalékos eredményét veszi figyelembe. 200 pont az érettségi vizsgákból, itt az adott szak által megkövetett két tárgy százalékos eredményéből számolják, valamint legfeljebb 100 pont kapható intézményi pontként, például emelt szintű érettségért, nyelvvizsgáért, versenyeredményekért, vagy hátrányos helyzet gyermeknevelés esetén. Tehát mindenkinek, akinek akkor összejött a felvételi, természetesen gratulálunk, akiknek esetleg nem kell csüggedni, meg lesz az még. 6:24 perc a pontos idő, úgyhogy 6 perc múlva fél hét, fél hétkor pedig terepjáró.

0: MMR.
1: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: Jó reggelt kívánunk! Következik tehát akkor a reggeli terepjáró itt a Muravidéki Magyar Rádióban, 6 óra 30 perc a pontos idő. És hát van egy témánk, nézzük is akkor mi az. A tavalyi évi természeti katasztrófák országszerte sok helyet tizedelték vagy semmisítették meg a termést. Károkat felmérték, de a gazdák azóta sem kaptak kárenyhítést. A napokban a Muravidéki Járt Mezőgazdasági Miniszter ígéretet tett arra, hogy az illetékes intézményekkel felgyorsítja a tavalyi aszály és a fagy utáni kifizetésekhez szükséges összes eljárást. További részletek Jobbágy Klárától.
3: Évről évre súlyos természeti csapások érik a mezőgazdaságban dolgozókat, hol a tavaszi fagy, hol a hőség, mikor a nyári viharok, jégesők teszik tönkre a gazdálkodók munkáját. Volt ebből a 2025-ös esztendőben is elég olyan, amiről kárfelmérés is történt. A károk összeírása után azonban pénz nem érkezett a termelőkhöz. A mostani látogatás során azonban a folyamat felgyorsítására érkezett ígéret az augusztusi első részletek kifizetésére, mivel a minisztérium javaslatára a kormány 8 450 000 eurót már elkülönített a 2025-ös esztendő aszályos időjárása okozta következmények felszámolására. A kedvezményezetteknek történő első kifizetések 2026. augusztusára vannak beütemezve. Tény, hogy a tavalyi fagy után is sor került az összeírásra, s a minisztérium javasolta is 4,5 millió euró biztosítását ezen kártérítési intézkedésre, s további 360 ezer eurót pedig a károk 100%-ának a megtérítésére, de a folyamat időközben elakadt a bürokrácia útvesztőjében. A természeti katasztrófák okozta károk problémájára a kártérítés azonban nem lehet egyedüli megoldás. Fontos, hogy a szlovén mezőgazdaság éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességének növelése érdekében a kártérítések mellett egyre több olyan hosszú távú intézkedést is megpróbáljunk finanszírozni, amelyek megakadályozhatják a természeti károkat.
2: Hát arra 33 perc, pontos idő, ez volt akkor a reggeli terepjáró. És hát ugye megtalálják teljes terjedelemben a honlapunkon, mmr.si, de ugye más terepjárókat is, szóvá teszemeket, más műsorokat is, amit csak szeretnének. Úgyhogy böngészek azt is, mmr.si, mi pedig folytassuk egy kis zenével. Hiperkarma érkezik meg, itt lesz majd a Darek Kaoric is.

Na jó reggelt! Megkezdődött a 2026-os Magyar Nagydíj hétvégéje a Hungaroringen, ahol ugye a csütörtöki sajtónapon, tehát tegnap több versenyző is nyilatkozott. Valtteri Bottas kiemelte, hogy mindig különleges érzés Magyarországon versenyezni, mert a Hungaroringnek egyedi hangulata és lelkes közönsége van. Lehet, hogy az olcsó sör miatt egyébként ezt még így viccelődve hozzátette. Sergio Perez szerint a Cadillac egyre jobb formát mutat. Pierre Gasly pedig bízik benne, hogy az Alpina szezon második felében stabilabban teljesít majd. Gabriel Bortoletto és Nico Hülkenberg a szaudi fejlődéséről beszélt, míg Esteban Ocon hangsúlyozta, hogy a Haas célja a pontszerzés lesz a hétvégén. Piloták többsége egyébként egyetért abban, hogy a Hungaroring továbbra is az egyik legtechnikásabb pálya a Forma 1-es naptárban. Tehát, hogy a hétvégén akkor Magyar Nagydíj, Hungaroring, úgyhogy vasárnap majd akkor jön a nagy futam, de hát ugye addig is még számos esemény lesz. Nálunk pedig zene, majdnem tökéletes című dal érkezik, Hangácsi Márton és Járai Márk közösen.

Ezen a hétvégén is elmarad, a jövő hétvégére tervezik a 44. Lidl Balaton átúszást. A Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárási előrejelzése alapján a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével a szervező, Budapest Sportiroda úgy döntött, hogy a 44. Lidl Balaton átúszást a hétvégére várható, jelenleginél is alacsonyabb vízhőmérséklet miatt július 25-26-ai hétvégén nem tartja meg. Az eseményt tervezett új időpontja augusztus 1-e, szombat, tudották a rendezők. A szervezők jelezték, ugye, hogy az aktuális információkról folyamatosan tájékoztatják a résztvevőket, ugyanígy tettek a múlt héten is, amikor szintén az időjárás miatt maradt el a Balaton átúszás. Na reméljük, akkor a következő hétvégén, ott augusztus 1-e környékén azért sikerül majd megrendezni, és meg lesz a Balaton átúszás. Mi pedig megyünk tovább a Pannonia című dallal.

A Banka Szlovénia 2024-ben különleges emlékérmet bocsát ki, amely közül az egyik a szlovén gyermekirodalom egyik legismertebb alakját, azaz Mucaco Paticát ábrázolja majd. Az emle megjelenésével Ancska Gosnyégi Godeca híres illusztrátor a születésének 100. évforduló előtt tisztelegnek majd. És lesz egyébként a 2027-es emlékérmek sorozatában nem csak egy és hát ezt az évfordulós majd megünneplik, ugye, hogy a tenger mellék visszacsatolása az anyaországhoz, annak ugyanis a 80. évfordulója lesz. Na, a Mucaco Paticát figurája a generációk számára ugye meghatározó mese ő Szlovéniában, azért akkor a Szlovén Nemzeti Bank úgy döntött, hogy az egyik emlékérme központi motivuma lesz, és már jelentek is meg róla képek. Aranyos, ajánljuk mindenkinek a figyelmébe, aki ezeket gyűjti. Jön Adele, itt van a Rolling in the Deep.

Na még egyszer, akkor jó reggelt kívánunk. 6 óra 52 perc lesz mindjárt a pontos idő, ez pedig ugye a Moravidéki Magyar Rádió. És hamarosan majd jönnek a hírek, pontban 7 órakor Farizs Doris hozza majd őket. Aztán következő órában lesznek majd információk, de még előtte ugye évforduló naptár is, vagyis a szokásos menetrend. Úgyhogy számítunk továbbra is a figyelmükre, és legyen mindenkinek szép reggelet, úgyhogy jó reggelt!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 7 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A parlament rendkívüli ülésén a képviselők tegnap október 11-ére írták ki a parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosítására vonatkozó törvényhozási népszavazást. A választási eljárások szeptember 1-én kezdődnek. A népszavazás kiírásáról szóló rendeletet 57 képviselő szavazta meg, senki sem ellenezte. A törvény májusban az országgyűlés által elfogadott módosítása többek között korlátozza a vizsgálatot elrendelő törvény alkotmánybíróság előtti megtámadásának lehetőségét. A vizsgálat alá vont személyeknek már erre nem lenne lehetőségük. A kezdeményezők úgy vélik, hogy a módosítás megszünteti az egyik legfontosabb garanciát, amely megakadályozza a parlamenti vizsgálatokkal való politikai visszaéléseket. A vizsgálat alatt álló személy az emberi jogok megsértése miatt közigazgatási vitában csak az Országgyűlés Vizsgálóbizottság zárójelentésének készbesítésétől számított, 8 napon belül indíthatna pert. A vasúti fejlesztésekhez szükséges törvénycsomag záró szavazását az utolsó pillanatban halasztották el, mert az Európai Bizottság újabb technikai módosításokat kért a magyar szöveghez. Az ügy jól mutatja, hogy az RRF pénzekhez nem elég a politikai megállapodás. Magyar Péter magyar miniszterelnök egy viccel oldotta a hangulatot, miután az Economics a legutóbbi kormányinfón arról kérdezte, miért nem szavazhattak a megadott napon a magyar országgyűlési képviselők az uniós helyreállítási alap 1,8 milliárd eurós vasútfejlesztési törvénycsomagjáról. Ahhoz, hogy valóban megérkezzenek ezek az uniós források, először meg kell alkotni a szükséges jogszabályi hátteret a különböző projektekhez. Ezek önmagukban is mérföldkőnek számítanak. Így a vasúti közlekedés fejlesztésére fordítható uniós pénzek felhasználása érdekében végre kell hajtani a közösségi közlekedés intézményi és működési reformját is. Észak-Macedónia jelentősen szigorította az elektromos rollerek használatára vonatkozó szabályokat. Az új előírások szerint 18 év alattiak már nem használhatnak elektromos rollert közterületen, miközben a szabályszegők akár a jármű ideiglenes elkobzására is számíthatnak. A módosításokat a közlekedés biztonság javításával indokolták. Az országban az utóbbi években egyre több baleset történt elektromos rollerekkel, ezért a hatóságok a korábbi 14 éves korhatárt 18 évre emelték. Emellett a rollerek maximális sebességét 20 km per órában határozták meg, a gyalogosokkal közös területeken pedig ennél is alacsonyabb 6 km per órás korlátozás van érvényben. Az új szabályok szerint a kijelölt kerékpáros átjáró nélküli zebrákon a rollereseknek le kell szállniuk a járműről, és át kell tolniuk azt az úttesten. Ha a szabálysértést kiskorú követi el, a bírságot a szülőknek vagy a törvényes képviselőknek kell megfizetniük. Sport. Mivel a szlovén kajakosok nem jutottak a holnapi crossverseny döntőjébe, ma utolsó nap szerepelnek a vadvízi világbajnokságon Oklahoma Cityben. A szlovén kenusok azonban ma érmekért lépnek harcba. Szlovénia színeit Luka Božić, Benjamin Saušek és Eva Alina Hočevar képviseli. Benjamin Saušek 2017-ben és 2023-ban volt világbajnok.
2: Időjárás.
1: Ma túlnyomóan derült időre kell számítani. Napközben keleten megnövekedik a felhőzet. Helyenként élénk lesz az északi szél. A tenger melléken enyhe lesz a bóra, majd délután eláll. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 25 fok között alakul. Az Adrián 28 fokot mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig bárhol találkozhatnak radarral az autósok. Munkálatok miatt zárva van a Dolenckói autópálya Ivancs-Nagorica leágazása Obrezsje irányában. A terelés a Bics leágazáson történik.

0: Nagyon jó, 24-e van, úgyhogy belelapozunk az évforduló naptárba, ez az év 205. napja, úgyhogy 160 nap maradt még ebből az évből. És ugye az események, amelyek pedig ehhez a dátumhoz fűzhetők, azok a következők. Például ezen a napon hunyt el 1934-ben a szlovén költő, Tiszt, és ugye az, aki harcolt az északi határért, Rudolf Meisterről van szó, 1934-ben hunyt el. És szintén ezen a napon történt, amikor is Hunyadi Mátyás 80 ezer aranyért visszavásárolta a magyar Szent Koronát harmadik Frigyestől, 1463-ban. Simón Bolívar, dél-amerikai függetlenségi mozgalom vezetője, tisztelt hős, később diktátor, 243 éve született. Idősebb Alexander Dumas, francia regényíró, pedig 224 éve született, ugye Monte Cristo grófja, vagy a három testőr, ezek mind az ő nevéhez fűzhetők. Ezen a napon történt, amikor megszületett Alfonso Mucha, cseh plakátművész, festő, grafikus, volt ugye kiállítás tőle itt a Lendvai várban is. Alfonso Mucha 166 éve született. Robert Graves, angol költő, regényíró, kritikus, tudós, műfordító, aki díjat alapított magyar versek elismerésére, 131 éve született. És a világon elsőként Tatán, 21 helyen gyulladt fel utcai acetilén lámpa. 129 évvel ezelőtt, 1897-ben tehát. És mai dátum kapcsán akkor ugye meg lehet említeni azt is, hogy megszületett Anna Helen Paquin, kanadai születésű új-zélandi színésznő, aki 11 évesen nyert Oscar-díjat. 44 éve született 1982-ben. Elhunyt Árpádházi Szent Kinga, IV. Béla királylánya, Lengyelország és Litvánia védőszentje. 734 évvel ezelőtt. A katolikus Stuart Mária skót királynő lemondott a trónról egy éves fia, 6. Jakab javára. Ezt 1567-ben tette. Július 24-én ugye. 79 éves korában pedig elhunyt Martin Van Buren, az, aki az Amerikai Egyesült Államok 8. elnöke volt egyébként. 164 évvel ezelőtt hunyt el. Megszületett Zelda Fitzgerald, amerikai írónő, Francis Scott Fitzgerald író felesége. 1900-ban született. 121 éve pedig szövetségi szerződést kötött egymással II. Vilmos német császár és II. Miklós orosz cár. 1905-ben ugye. Megszületett Bela Savicki Abcózusa, első zsidó származású képviselőnője, 106 évvel ezelőtt, vagyis 1920-ban ugye. 57 éve pedig, tehát 1969-ben, július 24-én megszületett La López, azaz Jennifer López, amerikai színésznő és énekesnő. Hát igen, ha meglátjuk, nem biztos, hogy azt mondanánk rá, hogy 57 éves, pedig annyi, úgyhogy boldog születésnapot neki. Jön is akkor Jennifer López Speedball-al, itt van tőlük az On the Floor című dal, aztán jövünk is vissza.
1: J-Lo!

Na, szóval tehát Jennifer Lopez, aki ugye ma ünnepli 57. születésnapját. És ezen a napon, tehát július 24-én megszületett Baj Zoltán fizikus, atomfizikus, aki a fénysebesség alapján újra definiálta a métert, és aki elsőként végzett kísérletet földön kívüli tárgyon. 126 éve született tehát. Megszületett Ruggiero Ricci, amerikai egedűművész, akit a 20. század Paganiniként neveztek is, 108 éve. Glenn Curtis, amerikai feltaláló, az első amerikai repülőgép elkészítője és a hidroplán feltalálója, 96 évvel ezelőtt hunyt el. Madonna Budell sportolónő, a legidősebb ember, aki teljesítette az Iron Man triatlon, 96 éve született 1930-ban. És ezen a napon történt, amikor is megszületett Brenner György, Munkácsy Mihály díjas, karikaturista, grafikus művész, 87 évvel ezelőtt. 78 éve pedig szovjet csapatok megszállták Berlin egy részét, és létrejött az amerikai-angol légifolyósó. 1948-ban, erről egyébként ugye akkor később készült egy film, és ugye ez hogy is zajlott. Mary Rosburn, asztrál színésznő, 47 éve született. Elek Ilona, kétszeres olimpiai és hatszoros világbajnok, tőrvívó, 38 évvel ezelőtt hunyt el, 1988-ban. És még egy érdekesség a mai dátum kapcsán, 1976-ban Elton John ezen a napon került fel először Angliában, illetve az Egyesült Királyságban első helyre az eladott lemezeknél, illetve hát az eladott daloknál. Ez a dal egyébként a Don't Go Breaking My Heart volt. Előtte már volt neki 16 nagy sikere, ami mind bejutott a top 40-be, de első helyen nem volt. És akkor 1976-ban, július 24-én megtört a jég, és a Don't Go Breaking My Heart az első helyre ugrott. Úgyhogy jön is nálunk a Don't Go Breaking My Heart és Elton John, utána pedig akkor jövünk majd az információkkal.

0: 7 óra 30 perc múlt, és hát péntek van, július 24-én jönnek az információk a Muravidéki Magyar Rádióban. Megnézzük akkor, hogy milyen is lesz az időjárásunk, és hát indítsunk Szlovéniával, az pedig akkor így hangzik, bármint az előrejelzés. Ma tonyoman derült, napos időjárásunk lesz. A nap folyamán viszont az ország keleti részében némi kis komoly felhőzet megjelenhet az égbolton. Helyenként némi kis északi irányú szélre is lehet majd számítani. A hőmérséklet amúgy ma 22 és 25 fok közt alakul, tenger melléken pedig 28 fok várható. Muravidékre kisé felhőség volt az, amit jósolnak, és 24 fokos csúcsérték meg némi kis északi irányú szél, de viszont azért nem lesz túl erős, de érezni azért fogjuk. Holnap is többnyire derült napos időjárásunk lesz, a nap folyamán pedig több helyet megjelenhet a délnyugati irányú szél. A hőmérséklet reggel, illetve hajnalban 7 és 12 fok közt lesz, tehát azért ugye friss. Ma reggel is friss volt a reggel, a hajnal. Na, a nap folyamán holnap 24-29 fok lesz már, tehát érezhetem, hogy kicsit melegszik az időjárás. Vasárnap részben helyenként túlnyomóan felhős, borult lesz az égbolt, valamivel több napsütést az ország keleti részében lehet számítani. Az ország nyugati és részben középső részén pedig előfordulhatnak kisebb csapadékok, részben záporok, illetve zivatarok. Hétfőn többnyire derült napos időjárásra lehet számítani, délután pedig az ország középső részén még lehetnek kisebb csapadékok. A Muravidéken holnap hajnalban kicsi felhős lesz az égbolt, 10 fokra ébredünk majd, tehát holnap reggel is friss lesz, aztán délután szinte nem lesz felhő az égbolton, tehát sok napsütésre lehet számítani, és 25 fokos csúcsértékre. Nézzük akkor a hőmérsékleteket is. Ezek pedig most jelenleg akkor a következőképpen alakulnak. Krány 14 fokos, Triglav-Kedericán 1 fokot mutatnak a hőmérők. Ljubljanában 15 fokot, minek ott egyébként felhős az égbolt. Maribor 13 fok van, Muraszombat úgy szintén 13 fokos, sőt, Tuj, ott is 13 fokot mérnek. Megcelyében is 13 fokot mérnek. Koper viszont 21 fokos, Goricskon 14 fok van, Lendván most 1 fokkal többet mérünk, mint hajnalban, tehát 12 fok van, Portoros pedig 15 fokos. Na és akkor előrejelzés Magyarországra, tekintsük át azt is. Ma általában napos idő lesz komoly felhőkkel, de az ország északkeleti harmadában az erőteljessé váló komoly felhő képződés hatására zápor, zivatar előfordulhat. Az észak-észak-nyugati szél ismét nagy területen megerősödik. A csúcshőmérséklet 22-27 fok között várható. Késő estére döntően 14 és 20 fok közé ül le a levegő. Zala és Vas megyére pedig kisebb felhős égboltot jósolnak ma délutára, és 24 fokos csúcsértéket. Szombaton, vagyis holnap, többnyire kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett napos idő várható, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor. A nagyrészt változó irányú szél mérsékelt marad, de a Nyugat-Dunántúlon megélénkül a délies légmozgás. A csúcsérték 25 és 30 fok között várható. Na, holnap hajnalban Zala és Vas megye fölött is fátyol felhős lesz az égbolt, Zalára 10, Vas megyére pedig 9 fok várható. Na, délután pedig, itt már melegebb lesz, kisebb felhős lesz az égbolt egyébként mindkét megye fölött, és 28 fok körül lesz akkor a csúcsérték. Vasárnap délnyugat, nyugat felől felhők sodródnak az ország felé, melyek mellett általában több órás, keleten sok napsütés várható. Délutántól nyugat felől egyre nagyobb esélye alakulhat ki, zápor, illetve zivatar. Hétfőn pedig a változó felhőzet mellett az ország nagy részén több órára kisüt a nap, viszont elszórtan fordulhat elő zápor, illetve zivatar. És akkor nézzük a magyarországi hőmérsékleteket is. Véges Csabán 14 fok van, Budapest 16 fokos, Debrecen 14, Győr 15, Pécs 16, Sármellék 15, Siófok 17, Szeged 16, Szolnok 15, Szombathely 17, Lenti 12, Keszthely 16, Nagykanizsán pedig 15 fokot mutatnak most a hőmérők. Na és akkor nézzük még azt is, hogy mi történik az utakon.
1: Közlekedési hírek.
0: Moravidéken zavartalanul zajlik a forgalom, szerencsére nagyobb fennakadás nincs, a moravidéki rendőrség pedig ugye ma egész Moravidékre kiterjedő sebesség ellenőrzést jelentett be, úgyhogy bárhol lehet találkozni majd radarral, trafipaxsal, ezért csak óvatosan és mindenütt tartsák be a szabályokat. Egyébként pedig most országszerte is viszonylag folyékony a forgalom, tehát a megszokott nagy torlódások most jelenleg nincsenek, ami viszont jó hír, meg egyébként elég ritka. Ugye a Steyr autópályán a munkálatoknál egy kicsit azért lassú haladásra kell számítani, viszont nagyobb torlódás most jelenleg ott sincs, viszont a nagyobb városok környékén azért sűrű a forgalom, de torlódás egyelőre ott sincs valami nagyobb. Úgyhogy ezek mindenképp jó hír, néha ilyet is lehet mondani. Mindenkinek szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk!

Na ez volt akkor Nora Jones felvétele. Out on the Road című dalat is hallottuk itt a Muravidéki Magyar Rádióban. 7:43 perc már a pontos idő. Péntek van, és július 24-e következik majd a hétvég. Aztán lassan majd ugye érkezik már augusztus, és elég gyorsan mennek ezek a napok. Na minden esetre úgy tűnik, hogy akkor a hétvégénk az ugye nagyon kellemesen fog telni, már ami az időjárást illeti, úgyhogy ezt mindenképp használják ki. Amúgy amár hétvégéről beszélünk, mi majd tudunk ajánlani néhány programot is a figyelmükbe, hiszen ma lesz majd programajánló is a műsorban, de az ugye valamivel később 9:30 környékén. Egyébként pedig még egy információ a napkeltével és napnyugtával kapcsolatban. Ma 5:25 volt a napkelte, tehát 5 perccel a Muravidéki Magyar Rádió élőadásának indulása előtt, 20:35 pedig akkor lesz majd a napnyugta. És ugye, ahogy említettük itt, Muravidéken nagyjából 23-24 fokra lehet majd számítani. Meg arra, hogy most érkezik Rúzsa Magdi és a Mona Lisa.

Mona Lisa volt ez, és ugye Rúzsa Magdit hallhattuk. Egyébként pedig említettük, hogy ma délelőtt majd lesznek ugye programajánlók is, de lesz majd friss, azért mind 9 óra után a következő órában, például majd a 7 zeneszámát is meghallgatjuk, úgyhogy lesz azért tartalom, meg azért lesz sok jó zene is, úgyhogy mindenképp tudjuk ajánlani a figyelmükbe a Moravidéki Magyar Rádiót, ha pedig tehetik, akkor mindenképp töltsük velünk a délelőttet, meg majd akkor később a délutát is. De most viszont jönnek a Lepkék, azaz a Metulje, itt van a Plis.

A Sydney világkupa döntő 5.-8. helyért folytatott csatájának negyedében Garda Krisztina vezéletében visszajött -3.

0: Reklám.
1: Közeleg a nyaralás, de még nincs megfelelő túracipője? A Planica Turnisce üzletében szakértő segítséggel választhat lábához, terephez és céljához illő lábbelit, amelyet tesztpályán is kipróbálhat. Július 20-a és 31-e között a Planica és Mendel cipőkre 10% kedvezmény várja Önt. Planica Turnisce. Minőségi szlovén lábbelik 1959 óta.
0: MMR.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 8 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A szerdai találkozó után, amelyen Robert Golob, a Gibanye Svoboda vezetője árnyék kormányban való együttműködést ajánlott a kapcsolódó pártoknak, már is elkezdtek özönleni az elutasítások. Az SD párt beszámolói szerint a hatékony együttműködéshez nem szükségesek olyan keretek, ahol az egyik párt határozza meg a szabályokat. A Prerod párt a projekt együttműködést részesíti előnyben. A Levica pártban pedig a szervei hozzák meg majd a végső döntést. A Svoboda vezetője a hónap elején ismertette az árnyék kormányról alkotott elképzelést, és szerdán Ljubljana belvárosában tartott ebéden az SD, a Levica és a Prerod képviselőinek is bemutatta az együttműködés lehetőségét, amelyet a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjeként feltehetően maga is vállalna. Azonban nem kapott nagy lelkesedést, és mára néhány párt nyilvánosan elutasította az árnyék kormányban való együttműködést, írta az STA. A gazdasági stratégiai tanács tegnap megtartotta alakuló ülését. Marco Lotrich, a tanács elnöke szerint szeptemberben 17 konkrét javaslatot vitatnak meg az adók, a munkajog és a bürokrácia csökkentés területének módosítására. A gazdasági stratégiai tanács célja, hogy a gazdaságpolitikát úgy alakítsa, hogy javaslatai gyakorlati megoldásokat hozzanak a munkavállalók és a vállalatok számára, mondta Marco Lotrich, a tanács elnöke. Lotrich magyarázata szerint a stratégiai tanács keretében 5 fókuszcsoportot hoznak létre, nevezetesen a versenyképesség, az adók, a munkajog, a bürokrácia csökkentés és a digitalizáció témakörében. Mindegyik csoport legfeljebb 15 egy adott terület szakértőjéből áll majd. Az alapvető irányelv az, hogy a munka megtérüljön, az emberek elégedettek legyenek a kapott fizetéssel, és az állam szociális maradjon, tette hozzá Lotrich. A nyugdíjprémium egy egyszeri plusz juttatás Magyarországon, amit akkor kapnak a nyugdíjasok, ha a gazdaság az adott évben jól teljesít. Ha a GDP növekedés meghaladja 3,5%-ot, akkor jár a plusz pénz. Jelenleg azonban nem látszik reális esély a nyugdíjprémium kifizetésére. Az OECD legfrissebb előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban 1,6%-kal növekedhet, ami jóval elmarad a jogosultság feltételeként meghatározott 3,5%-os szinttől. Úgy tűnik, nem csak a nyugdíjprémiumra nem számíthatnak a nyugdíjasok, hanem nyugdíjkiegészítésre sem. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy 2026-ban ne lennének a nyugdíjasokat érintő kedvező változások. Az új kormány korábban jelezte, hogy tervei között szerepel a legalacsonyabb nyugdíjak emelése, illetve a nyugdíjas szépkártya bevezetése is. Sport. Újabb hegyi etapot rendeznek ma a Tour de France 3 hetes körversenyen. A kerékpárosokra 128 kilométer vár a 19. etapon. Tegnap Richard Carapaz ért célba a legjobb idővel, az összetettben azonban nem történt változás az élen. Tadej Pogacar továbbra is 4,5 perces előnnyel vezet a követők előtt. Holnap királyi etap következik hegyi befutóval, majd vasárnap Párizsban ér véget az 1903 óta rendezett verseny.
2: Időjárás.
1: Ma túlnyomóan derült időre kell számítani, napközben keleten megnövekedik a felhőzet. Helyenként élénk lesz az északi szél, a tenger melléken enyhe lesz a bóra, majd délután eláll. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 25 fok között alakul, az Adrián 28 fokot mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig bárhol találkozhatnak radarral az autósok. Munkálatok miatt zárva van a Dolenckói autópálya Ivancs-Nagorica leágazása Obrezsje irányában. A terelés a Bics leágazáson történik.

Na, hallhattuk ugye a hét zeneszámát is, az ülőúti fák is már itt vannak, és az esküvő 8:19 perc a pontos idő, aztán itt lesz majd még Somló Tamás, és utána pedig akkor jövünk vissza.

Este 8-kor lettek, hogy nyilvánosak Magyarországon az idei felvételi ponthatárok a felvi.hu oldalán. 2026. szeptemberében induló felsőoktatási képzésekre 140.427-en jelentkeztek, az elmúlt 10 évben egyébként ez volt a legmagasabb szám. Néhány fontosabb információ. A Semmelweis Egyetem általános orvosi karára 423 pont kellett, szemben a tavalyi 427-tel, tehát kicsit csökkent a ponthatár. Ugye azt már említettük az előző órában, illetve hajnalban, hogy 500 pont volt ugye a maximum elérhető. Az ELTE jogász szakára 467 pont kellett a tavalyi 479 pont után. A Debreceni Egyetem jogász szakára viszont elég volt 415 pont is a tavalyi 434 után. A Budapesti Corvinus Egyetem angol nyelvű nemzetközi tanulmányok szakára megemelték a ponthatárt. A tavalyi 455 pont után idén 459 pont kellett. Ugyanígy a gazdálkodási menedzsment szakra a tavalyi 443 után idén 446 pont kellett. A Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem turizmus vendéglátás szakára 371 pont is elég volt idén, szemben a tavalyi 400 ponttal. No, az ELTE politikatudományi szakán is jókora visszaesés volt, 421 pont után idén 406 pont is elég volt. A legmagasabb pontszám a Szegedi Tudományegyetem bölcsész és társadalomtudományi karán az osztatlan tanári, tehát francia nyelv és kultúra tanára, magyar nyelv és irodalom szakos tanár szakára kellett, 492-nél húzták meg a határt, tehát majdnem ugye 100%-nál. A Szeged Egyetemre egyébként 7.343 hallgatót vettek fel. A felvettek szám alapján a legnagyobb képzési terület az orvos és egészségtudomány 1.125, a pedagógia 1.102 fővel, valamint a bölcsészettudomány 971 új hallgatóval. Ma egyébként pedig vannak még akkor érdekes adatok, például az általános felvételi eljárásban összesen, említettük 140.427 jelentkező vett részt. Közülük 71.467 felvételiző jutott be az első helyen megjelölt képzésre. A legnépszerűbb képzési területek idén pedig a gazdaságtudományok, több mint 21.000 felvett hallgató, pedagógus képzés van a második helyen, valamivel több mint 16.000, műszaki tudományok, valamivel több mint 13.000, bölcsészettudomány majdnem 10.000, és informatika 7.753-mal. Majd akkor ezt követi a társadalomtudomány, aztán az orvos és egészségtudomány. A top szakok, a felvett diákok száma alapján pedig akkor a következőek. Gazdálkodási és menedzsment szak, itt van mondjuk ugye a legtöbben, majdnem 6.000-en, mestertanárképzés majdnem 4.000-en, jogász, úgy szintén majdnem 4.000, ápolás és betegellátás valamivel több mint 3.000, kereskedelem és marketing 3.000, és gyógypedagógia 2.800. Úgyhogy ezek most akkor az adatok, amik ezzel kapcsolatosak. Mi pedig zenével megyünk tovább Passengerrel, Geszti Péterrel, valamint Szekeres Adriennel.

Dubaj fizetne az ott élőknek, ha sikerül a városba csábítani a barátaikat és rokonaikat, így próbálják feltámasztani az iráni háború regionális kiterjedése miatt bezuhant turizmust. Hát ugye, nem csak az olajárakat viszi fel a Brent, egyébként ismétleten $100 fölé került, hanem ugye a turizmusnak is árt, főleg ugye Dubaj környékén. A Dubai Gazdaság és Turisztikai Minisztérium által indított Dubai Invite program lehetővé teszi az Egyesült Arab Emírségek lakosainak, hogy jelöljék barátaikat és rokonaikat, és ha jelöltek ellátogatnak a városba, a meghívók 3000 dirham, tehát körülbelül 260 ezer forint értékű kedvezménycsomagot kapnak, amely szállást, éttermi ajánlatokat és látványosságok belépőit tartalmazza. Látogatóknak nem emírségi lakosoknak kell lenniük, érvényes turista vízummal kell érkezniük, és csak egyszer jelölhetők a programban. Az emírségek turisztikai szektora jelentősen visszaesett, a nemzetközi utasok száma pedig bezuhant, miután ugye az öbölmenti államok is belekeveredtek az iráni háborúba. Februárban iráni rakéták és drónok általálták a világhírű Fairmont Hotelt és Dubaj nemzetközi repülőterét is. Ezzel az influencereknek és a szupergazdagoknak kínált, szinte szó szerint aranyélet imázsa valahogy eltűnt. 2025-ben Dubaj amúgy rekordszámú, csak nem 20 millió turistát fogadott. Konfliktus kirobbanása óta azonban a dubai repülőtereken üzemelő légitársaságok száma a felére csökkent, mivel a rakéták miatt sok járatot visszafordítottak, a turisták pedig elkerülik a Közel-Kelet feletti útvonalakat. Beszámolók szerint a szállodák is konganak az ürességtől, több teljesen bezárt, vagy előre hozta a későbbre tervezett felújításokat, egyes vállalkozások bevétele pedig több mint 50%-kal esett vissza. A helyi média beszámolója szerint az első 48 órában már több mint 10 000 kérelmet nyújtottak be a programra, írja 444 a The Guardian nyomán. Hát így is lehet akkor ugye próbálkozni. Nálunk pedig jön Taylor Swift, és tőle az Elizabeth Taylor című dalt fogjuk hallani.

Taylor Swift volt a és az Elizabeth Taylor című dalát hallhattuk. Itt a Valamidéki Magyar Rádióban is még egy kis zenét azért hallhatunk, majd hallhatunk friss híreket is 9 órakor Faris Doristól, következő órában pedig ugye meghallgatjuk a Friss című műsort is, meg jövünk az ígért programajánlatokkal. Úgyhogy számítunk továbbra is a figyelmükre, jó rádiózást!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 9 órai hírek. A mikrofonnál Farics Dorisz hírszerkesztőt hallják. A javasolt napirend szerint az Alkotmánybíróság ma tárgyalja a szakszervezet kérelmét, amely a Szlovénia fejlődését szolgáló intervenciós intézkedésekről szóló törvényre vonatkozó népszavazás elfogadhatatlanságáról szóló határozat alkotmányosságának felülvizsgálatára irányul. A május 11-én a parlamentben jóváhagyott intervenciós törvényt az NSZI, az SLS és a Fókusz képviselői, valamint a Demokraták és a Resznica készítették elő az új kormány megalakulása előtt, és a szavazatokat az SDS is biztosította. A közelgő energiaválságra való tekintettel a törvény alacsonyabb áfát tartalmaz az alapvető élelmiszerekre és egyes energiatermékekre, valamint rendszer szintű megoldásokat hoz a kisvállalkozások kedvezőbb kezelése terén. Egyes médiák szerint az Alkotmánybíróság engedélyezheti a népszavazást, közben a munkavállalók legalább a nem adózási jellegű cikkek eldöntéséhez szeretne zöld utat kapni. A szlovén állami holding a tavalyi teljes 88,7 millió eurós mérleg szerinti nyerességét a költségvetési rekonstrukciós alapba utalja át, döntött tegnap a kormány. A közgyűlésen a Kapitalska Družba éves jelentését is áttekintették, és úgy döntöttek, hogy a társaság nyerességét nem osztják fel. A kormány áttekintette az SDH és az SDH csoport 2025-ös évi auditált éves jelentését, és olyan döntést hozott, hogy a holding tavalyi 88,7 millió eurós nyerességét a célzott költségvetési alap bevételeként az állami költségvetésbe utalják, jelentette be az UKOM. Az újjáépítésről, fejlesztésről és a pénzügyi források biztosításáról szóló törvény alapján az SDH a teljes nettó nyerességét a természeti katasztrófák, különösen a 2023-as katasztrófa utáni újjáépítési és fejlesztési intézkedések finanszírozására fordítja. 2024-ben a holding társasága 2023-as felhalmozott nyeresség 79 millió euróját utalta át a külön megújítási alapba. A Franciaország délnyugati részén pusztító erdőtűz miatt mintegy 20 ezer embert kellett kitelepíteni. Emmanuel Macron francia elnök az EU segítségét kérte a lángok megfékezéséhez. A tájékoztatás szerint a települések mellett 8 üdülőközpontot és 3 kempinget is ki kellett üríteni. Az MTI szerint a délkeleti Var megyében kedden tört ki tűz, amely 2700 hektáron terjedt el a Gros-Bessillon nevű hegygerincnél, ahol 25 lakóház teljesen leégett. Franciaországban január óta több mint 12500 tűzeset történt, és több terület égett le, mint 2022-ben, amikor közel 30 ezer hektáron pusztítottak tüzek, és mintegy 50 ezer embert kellett evakuálni. Európában az idén az elmúlt 20 év éves átlagánál nagyobb területet égettek fel a tűzvészek. Sport. Három szlovén csapat szerepelt tegnap a Konferencia Liga második fordulójában. Az Alumini 1-1-et játszott az Albán Dinamo City ellen Mariborban, a Bravo hazai pályán 2-1-re verte az Észak-Macedón Skendia együttesét, míg a Koper idegenben szerepelt, a Feröer szigeteken 0-2 lett az eredmény. A visszavágókat egy hét múlva rendezik.
2: Időjárás.
1: Ma túlnyomóan derült időre kell számítani, napközben keleten megnövekedik a felhőzet, helyenként élénk lesz az északi szél, a tenger melléken enyhe lesz a bóra, majd délután eláll. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 25 fok között alakul, az Adrián 28 fokot mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig bárhol találkozhatnak radarral az autósok. a távolabbra tartók figyelmébe. Munkálatok miatt zárva van a Dolenszkói autópálya Ivancs-Nagorica leágazása Obrezsje irányában. A terelés a Bics leágazáson történik. Akadozik a tengermelléki sztráda forgalma, Studenec és Raubar Komanda között mindkét irányban.

0: MMR. A zene összeköt.
1: Friss. Zenei újdonságok.
2: Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal Beyoncé is új dallal lepte meg a rajongóit. A Morning Dew című dal egyben elindítja a visszaszámlálást a legendás B-Day jubileumi újrakiadásáig. Az énekesnő 2 évvel legutóbbi önálló zenei megjelenése után bemutatta most az új kislemezét. Az új szerzeményt Beyoncé, Pharrell Williams, The Dream, Darius Dixon jegyzik szerzőként, a produceri munkát pedig Beyoncé és Pharrell Williams közösen végezték. A dal premierjével, amely az amerikai függetlenség napján volt, egy időben megérkezett a hivatalos videóklip is, amelyet az énekesnő régi alkotótársa Cliff Watts rendezett. A videó archív felvételekből építkezik, amelyek a B-Day megjelenésének időszakában készültek, így a nézők újra átélhetik Beyoncé pályafutásának egyik legemlékezetesebb korszakát. A Morning Dew helyet kap a B-Day 20. évfordulójára készülő különleges jubileumi kiadáson. Beyoncé második stúdióalbuma eredetileg 2006. szeptember 4-én éppen az énekesnő 25. születésnapján jelent meg. A lemez világszerte óriási sikert aratott, és számos ország slágerlistáját is meghódította, köztük Japánét, ahol mindössze 3 nappal a megjelenés után már az első helyen szerepelt. Most pedig nálunk jön, itt az újdonságok között Beyoncé és az új dal, a Morning Dew.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Ez volt tehát akkor a Friss, és ugye a zenei újdonságok itt a Moravidéki Magyar Rádióban. Egyébként pedig meg is ismételjük majd a műsort délután. Viszont a ma reggeli hőmérsékletek azért sok helyett eléggé frissek voltak, és talán inkább ilyen őszies hőmérsékletekre emlékeztettek, mint nyáriakra. De attól független ezt is ki lehet használni, és akkor ilyenkor például lehet szellőztetni, és akkor ugye friss levegőt engedni a lakásba, lehűteni a lakást, mert készülni kell, ugyanis a hosszabb távú modellek azt mutatják, hogy jövő héten ismételten visszajön majd a nagy hőség, a meleg és a kánikula, és csütörtöktől helyenként akár 36-37 fokot is lehet majd mérni. Viszont ma reggel a különböző mérőállomásokon ilyen értékek voltak. Muraszombat például 10,6 Celsius fokot mutatott hajnalban. Goricskon, ugye pontosabban a Grádi Várnál, ott 11,8 fokot mértek. A leghűvösebb egyébként Kredericán volt, ott majdnem mínusz lett, 0,4 fokot mutattak a hőmérők. A legmelegebb amúgy Pirán, ott 22 fokot mértek ma hajnalban a Szlovén Meteorológiai Szolgálatnak a mérőeszközei. De azért voltak még különböző érdekes hőmérsékletek, például Roglár 6,2, vagy például megemlíthetjük Szlovenska Gunyicát, mondjuk 10,9 fokot mértek, de nagyjából így mozogtak ugye ezek a hőmérsékletek hajnalban. Holnap is reggel még friss lesz, aztán utána majd a reggeli hőmérsékletek is elkezdenek emelkedni, meg persze főleg a nappaliak, és hát akkor jövő hétre készülni kell. Addig inkább akkor így ezt a hűvösebb, hidegebb levegőt engedjük be a lakásba, és próbáljuk meg valahogy ott tartani. Mi pedig most zenével folytatjuk, aztán jövünk majd vissza kicsit később, akkor már programokkal.

Na, következzen akkor a programajánló, és hát van is néhány program, amit tudunk ajánlani a figyelmükbe. És akkor indítsunk egy hagyományos aratással és csépléssel, ami Domonkosván lesz június 25-én, tehát holnap, szombaton a Domonkosvai portán. És mi is a program? 9 órától a gyülekezés a Domonkosvai portánál. Majd fél órával később, azaz ugye fél 10-kor, megnyitó lesz, majd az aratás és a cséplés bemutatása következik. 13 órakor Muravidéki buza összeöntés a magyarok kenyeréhez. Aztán 13 óra 30 perctől, tehát fél 2-től kultúrműsor. Meg egyébként is egész nap azért lesz ott szórakozás, úgyhogy érdemes ellátogatni és megtekinteni először is a hagyományos aratást és a cséplést Domonkosván, utána pedig akkor jól érezni magunkat Domonkosván. Ajánljuk is a figyelmükbe. No, Szent Jakab ünnepe is van, és hát holnap, július 25-én Dobronakon a plébánián, plébánai búcsú lesz, 10 órakor lesz, kétnyelvű ünnepi szentmise. Dr. Andrei Lazseta, magonyai plébános fogja majd celebrálni a misét. Aztán 19 órakor zarándokok szentmiséje és zarándokok találkozója a plébánia udvarán. Július 26-án a vasárnap pedig akkor plébánia nap lesz, tehát Dobronakor. 9 órakor kétnyelvű ünnepi szentmise lesz, felújított plébáni épület megáldása, járművek megáldása és társalgás is. Mindez pedig akkor összekötve ugye a Jakab napi vásárral és búcsúval. Július 26-án tehát vasárnap Dobronakon. 8 órától 14 óráig vásár és búcsú a Szent Jakab templom előtt. Kézműves és házi termékek lesznek, finomságok és frissítő italok a Dobronaki Önkéntes Tűzoltóegylet jóvoltából. Élőzene is lesz, meg nótaszó, vakörhinta, valamint kocsikázás lovashintóval a faluban. Mindez tehát Dobronakon. És persze 9 és 10 óra között ugye ünnepélyes kétnyelvű szentmise a Szent Jakab templomban, amelyet Monsignor Dr. Janez Kozinc muraszombati püspök celebrál majd. Úgyhogy akkor ezt is mindenképp tudjuk ajánlani a figyelmükbe. Aki pedig mára keres valamilyen kis nyugodt kikapcsolódást, vagy ugye a hétvégére, annak tudjuk ajánlani a könyvtár a lombok alatt. Ez pedig ugye már hagyományos, többször is volt, idén is van, és már július eleje óta lehet látogatni. Mégis nem pénteken és szombaton, ugye 17 és 20 óra közt, valamint vasárnaponként 9 és 12 óra közt. Könyvtár a lombok alatt ugye a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ szervezésében van, és ugye a Lendvai Rózsa Parkban, és az időpontokban, tehát ugye pénteken, szombaton 17 és 20 óra közt, vasárnap 9 és 12 óra közt lehet akkor ott könyveket olvasgatni szépen a lombok alatt, árnyékban, kipihenve, egy kicsit ugye relaxálva. Jó kis program, úgyhogy ajánljuk a figyelmükbe bármelyik hétvégére. No, van amúgy még néhány program, erről is akkor mindjárt szólunk, de előtte Somebody to Love, és jön a Queen.

Na, folytassuk akkor a programokkal. Egyébként az ügyment, hogy a Csak neked kislány együttest hallhattuk, és ha féltre szeretni. Moraszka Toplice községben is ugye rendeznek minden csütörtökön és szombaton egy-egy szórakozást, egy tematikus estét, és hát most például, mármint holnap, július 25-én koncert várja önöket. Tehát holnap este Moraszka Toplice központjában érkezik Eva Boto, és ő fog koncertet tartani. Majd ugye a következő ilyen esemény az július 30-án lesz, vagyis csütörtökön, akkor Abba Mániára várnak mindenkit Moraszka Toplicere, és hát diszkó nosztalgia lesz, úgyhogy abba a zeneszámokra lehet majd ropni. Utána pedig akkor ismételten majd az ének kedvelői kapnak egy ajánlatot, ugyanis augusztus 1-én szombaton érkezik majd a Klapa Adria, tehát egy kis dalmát, dallamok Moraszka Toplicén, ezt is akkor mindenképp tudjuk ajánlani a figyelmükbe. És a klapak ugye azok mindig is jók, van egy egyedi stílusuk, de azért eléggé megnyerő. No, buzaadománygyűjtési akció is lesz, ugye a Muravidéki Magyarok 2026-ban is megszervezik a buzaadományok gyűjtését. A központi gyűjtés helyszíne Muravidéki Mintagazdaság Bánután. Gyűjtési időpontok pedig június 29-től augusztus 20-ig, méghozzá 8 és 15 óra között lehet akkor leadni a buzát, ami akkor majd megy a magyarok kenyerébe. Úgyhogy ez is egy jó ötlet. Vegyünk részt benne, ha tehetjük, mert ugye ez is már egy hagyományos rendezvény. És még egy program, ami kicsit távolabb, mármint kilométerben Moravidéktől, ugyanis Ljubljanában lesz. No, a Liszt Ferenc kamarazenekar az egyik vezető magyar szimfonikus zenekar. Várda István vezényletével lép fel a nemzetközileg elismert hegedű művész Kirill Truszov társaságában. Az est Mozart Figaro esküvője című nyitányával kezdődik, amelyet Mendelssohn híres e-moll hegedű versenye követ. A program második felében Csajkovszki rokokkó témára írt variációi hallhatók, majd Liszt és Brahms műveiből álló táncos hangvételű zárószámok következnek. A koncert a 74. Ljubljana Fesztivál programjának keretében valósul meg, és ezt a programot egyébként ugye a Liszt Intézet szervezi. A helyszín, ahol pedig lesz az a Grand Hotel Union Ljubljanában, tehát a Miklósi Csaba Cesta 1, és 20 órakor kezdődik. Úgyhogy ha valaki ott tartózkodik a környéken, akkor erre a koncertre mindenképp látogasson el. Mi pedig menjünk tovább most egy kis zenével, Embermarkkal és Bruce Springsteennel.

Na ez volt akkor Bruce Springsteen felvétel, Living in the Future, és 9:50 perc pontosan, úgyhogy hamarosan ismételtem már hírek várják önöket, mi pedig várjuk önöket vissza a következő órában. Jó rádiózást továbbra, és szép napot mindenkinek!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 10 órai hírek. A mikrofonnál Farics Dorisz hírszerkesztőt hallják. A parlament rendkívüli ülésén a képviselők tegnap október 11-ére írták ki a parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosítására vonatkozó törvényhozási népszavazást. A választási eljárások szeptember 1-én kezdődnek. A népszavazás kiírásáról szóló rendeletet 57 képviselő szavazta meg, senki sem ellenezte. A törvény májusban az országgyűlés által elfogadott módosítása többek között korlátozza a vizsgálatot elrendelő törvény alkotmánybíróság előtti megtámadásának lehetőségét. A vizsgálat alá vont személyeknek már nem lenne erre lehetőségük. A kezdeményezők úgy vélik, hogy a módosítás megszünteti az egyik legfontosabb garanciát, amely megakadályozza a parlamenti vizsgálatokkal való politikai visszaéléseket. A vizsgálat alatt álló személy az emberi jogok megsértése miatt közigazgatási vitában csak az Országgyűlés Vizsgálóbizottság zárójelentésének kézbesítésétől számított, 8 napon belül indíthat pert. A vasúti fejlesztésekhez szükséges törvénycsomag záró szavazását az utolsó pillanatban halasztották el, mert az Európai Bizottság újabb technikai módosításokat kért a magyar szöveghez. Az ügy jól mutatja, hogy az RRF pénzekhez nem elég a politikai megállapodás. Magyar Péter magyar miniszterelnök egy viccel oldotta a hangulatot, miután az Economics a legutóbbi kormányinfón arról kérdezte, miért nem szavazhattak a megadott napon a magyar országgyűlési képviselők az uniós helyreállítási alap 1,8 milliárd eurós vasútfejlesztési törvénycsomagjáról. Ahhoz, hogy valóban megérkezzenek ezek az uniós források, először meg kell alkotni a szükséges jogszabályi hátteret a különböző projektekhez. Ezek önmagukban is mérföldkőnek számítanak. Így a vasúti közlekedés fejlesztésére fordítható uniós pénzek felhasználása érdekében végre kell hajtani a közösségi közlekedés intézményi és működési reformját is. Észak-Macedónia jelentősen szigorította az elektromos rollerek használatára vonatkozó szabályokat. Az új előírások szerint 18 év alattiak már nem használhatnak elektromos rollert közterületen, miközben a szabályszegők akár a jármű ideiglenes elkobzására is számíthatnak. A módosításokat a közlekedés biztonság javításával indokolták. Az országban az utóbbi években egyre több baleset történt elektromos rollerekkel, ezért a hatóságok a korábbi 14 éves korhatárt 18 évre emelték. Emellett a rollerek maximális sebességét 20 km per órában határozták meg, a gyalogosokkal közös területeken pedig ennél is alacsonyabb 6 km per órás korlátozás van érvényben. Ha a szabálysértést kiskorúak követik el, a bírságot a szülőknek vagy a törvényes képviselőknek kell megfizetniük. Sport. Mivel a szlovén kajakosok nem jutottak a holnapi cross verseny döntőjébe, ma utolsó nap szerepelnek a vadvízi világbajnokságon Oklahoma City-ben. A szlovén kenusok azonban ma érmekért szállnak harcba. Szlovénia színeit Luka Božić, Benjamin Saušek és Eva Alina Hočevar képviseli. Benjamin Saušek 2017-ben és 2023-ban volt világbajnok.
2: Időjárás.
1: Ma túlnyomóan derült időre kell számítani, napközben keleten megnövekedik a felhőzet. Helyenként élénk lesz az északi szél, a tenger melléken enyhe lesz a bóra, majd délután eláll. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 25 fok között alakul, az Adrián 28 fokot mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig bárhol találkozhatnak radarral az autósok. a távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok következtében zárva van a dolenyszkói autópálya Ivancsna-Gorica leágazása Obrezsje irányában. A terelés a Bics leágazáson történik. Akadozik a tenger melléki sztráda forgalma Studenec és Raubar Komanda között mindkét irányban.

Egy kis kultúra, egy kis film. A Reisz Gábor új Földszint című rendezését a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon a Velencia Spotlight szekcióban mutatják be, közölték az alkotók az MTI-vel. Közlemény szerint 2026. szeptember elején a fesztiválon lesz a világpremiérje a Földszint című új játékfilmnek, amúgy Reisz Gábor negyedik egész estés alkotása. Ebben a mezőnyben olyan filmek szerepelnek, amelyek a fesztivál szervezői szerint kreatív és egyedi módon kapcsolódnak megszólítani kívánt közönséghez. Rendező és stábjának előző filmje a Magyarázat mindenre a 2023-as Velencei Filmfesztivál Horizonti kategóriának fődíját nyert el. A Földszint című filmet főbb szereplői Dobba Ádám, Józsa Bettina, Bacskó Tünde, Crespo Rodrigo, Znamenák István, Gazsó György, Rusznák András, Kindle Jóli, Timár Éva és Fülöp Viktor, operatőre pedig Becsei Kristóf. No, a forgatókönyvet Reisz Gábor Schulze Évával közösen jegyzi. A vezető producer adja eddig a rendező összes filmjénél, ezúttal is Berkes Júli. A korábbi olasz fesztivál siker után egy olasz producer, Andrea Romeo is csatlakozott a stábhoz, így magyar-olasz koprodukció lőtt létre. A film költségvetését közösségi finanszírozás egészítette ki, amelyet a stáb a közleményben köszönetét fejezi ki. A Földszint főszereplője Mihály Kristóf, tehát Dombó Ádám, ugye? A festőművészből lett banki archiváló, aki feleségével egy társasház földszinti lakásában lakik. Azon a napon, amikor megtudja, hogy hamarosan apa lesz, peniszfoltot fedez fel a lakása falán és elhatároz, hogy kideríti a folt eredetét. A film az ő néhány óráját meséli el, péntek délutántól másnap hajnalig. Ahogy kezd belegabajodni a ház ügyébe, gyanúja egyre erősebb. A ház beteg, áll az alkotás szinopszisában. A film munkacíme Ember végez volt. A támogatók és a rendező munkásságát követő közönség korábban ezen a címen találkozhatott az alkotás hírével. No, a Földszint a magyar mozik műsorán országosan október 1-től látható majd a Cirko film forgalmazásában. Ezen kívül további fesztivál szereplések, premier előtti vetítések is lesznek, írták a tájékoztatásban. A 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztivált 2026. szeptember 2. és 12-e között tartják hagyományos helyszínén a Lido di Venecián. És hát természetesen majd bizonyára érkeznek akkor a friss hírek majd ezzel kapcsolatban is. Nálunk viszont most jönnek a zenék, Bergendi, Ocsó Macsó, meg Gájer Bálint is.

Július 24-e van, és délután pedig 15 órakor várja majd önöket a terepjáró. Benne pedig két téma biztosan, és hogy milyen témák lesznek azok. Az egyik. Tegnap estére érkezett viharnak kellemetlen kísérője volt. A zöld borsó nagyságú jégszemcsék szerencsére rövid ideig és sok esővel érkeztek. Hogy okozhatott-e károkat, és mi a teendő egy jéges után, arról akkor majd Jobbágy Klára szól. A másik téma pedig akkor, ami várja önöket. A szlovén mezőgazdasági szervezetek sürgős intézkedéseket várnak a kormánytól a mezőgazdasági gázolajárának jelentős emelkedése miatt. Szerintük a növekvő üzemanyag költségek komolyan veszélyeztetik az élelmiszer termelést, miközben a gazdálkodók már most is az idei szélsőséges időjárás következményeivel küzdenek. A részletekről pedig akkor majd Horváth Dávid szól bővebben. Tehát két mezőgazdasági téma ma délután 15 órakor a terepjáróban, és természetesen a honlapunkon is mmr.si, azt is böngészszék. 10:34 perc a pontos idő, folytassuk is zenével, már elkerjen, meg lesz Brody János, és itt lesz John Lennon is.

Tomban Jovin csütörtökön váratlanul befejezte koncertjét a New York-i Madison Square Gardenben, mert egy betegség miatt nehezen tudott énekelni. 64 éves énekes a Forever Tour keretében zajló estjén lépett fel, amikor 1986-os slágere a Living on a Prayer után jelezte, hogy abba kell hagyni a sót. A rock legenda tehát a Living on a Prayer után bejelentett, hogy nem tudja folytatni a fellépést, írja Page Six. Sajnálom, beteg vagyok, és nem a legjobb formámat, kapjátok, mondta a közönségnek. Ne dobjátok el a jegyeiteket, kitalálok valamit, rendben, csak őrizzétek meg, majd kitaláljuk, hogyan pótoljuk be, folytatta az énekes, és a színpadról elépve hozzátette, de ma estére le kell állnom, egyébként veremekül vagyok. Az It's My Life előadójának képviselő közleményben reagáltak a Page Six megkeresésére. Bon Jovi ma esti koncertje a Madison Square Gardenben 90 perc után véget ért. John Bon Jovi a színpadról szólt a rajongókhoz és elmondta, hogy arcüreg gyulladással küzd, emiatt ért véget korábban a koncert. A Madison Square Garden-i est kapcsán John számos alkalommal elmondta, mekkora örömet jelent számára, hogy a zenekar visszatérhetett az élő fellépésekhez, áll a közleményben, amely azon zárul, hogy hamarosan további információkat adnak ki. A rajongók a közösségi médiában azonnal kiálltak a zenész énekes mellett. Biztosan összetörte a szívét, hogy korábban kellett befejeznie, írta valaki. Még egy másik hozzászóló úgy reagált, szívszorító volt a koncert vége, látszott, mennyit jelent neki, de mivel az Egyesült Királyságból repültem ide, emiatt így is teljesen lenyűgözött. A Forever Tour az együttes első turnéja azóta, hogy a frontember 2022-ben hangszál műtéten esett át. Mostanra köztudomású lett, hogy a komoly hangszer rekonstrukciós műtéten estem át, mondta John. Soha nem történt még velem korábban ilyesmi, szóval kemény út áll mögöttem. De szerencsére találtam egy orvost Philadelphiában, aki elvégzett rajtam egy úgynevezett medializációs beavatkozást, az egyik hangszalagom ugyanis szó szerint elsorvadt. Nemrég bejelentették, hogy a Universal támogatásában film készül, Living on a Prayer és az It's My Life és a You Give Love a Bad Name slágereket jegyző zenekarról, tehát ugye a Bon Jovi-ról. A produkció rendezőt egyelőre nem nevezték meg, hogy a zenekar tagjait alakító színészeket sem, de viszont bejelentették, hogy lesz film. No, ha már ennyit emlegettük, akkor jöjjön is Bon Jovi, tőle itt lesz mindjárt a Living on a Prayer, egyébként pedig 10 óra 49 perc a pontos idő, úgyhogy 11 órakor hírek, mi pedig a következő órában jövünk is vissza.

0: Tappancs és társai.
1: Állatbarátok műsora. Július végén a Tappancs és társai című magazin már augusztus felé tekintett. Tudni

Hamarosan sor kerül a muravidéki vágtára, amely elsősorban a lóbarátoknak hoz újabb élvezeteket. Kedvcsinálásként a műsorban a lovak és azok kiképzése kap helyet Horváth Krisztina jóvoltából, aki 2023-ban lovasként szerepelt az akkori vágtán. A műsorban az állatorvosi rendelők közül most a Lendvait mutatjuk be, Mateja Kolár igazgató és munkatársa Tyásár Zserdin Zsálik állatorvos segítségével. Tartsanak velünk július 25-én 14:15-kor.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 11 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A szerdai találkozó után, amelyen Robert Golob, a Gibanye Svoboda vezetője árnyék kormányba való együttműködést ajánlott a kapcsolódó pártoknak, már is elkezdtek özönleni az elutasítások. Az SD-párt beszámolói szerint a hatékony együttműködéshez nem szükségesek olyan keretek, ahol az egyik párt határozza meg a szabályokat. A Prerod párt a projekt együttműködést részesíti előnyben, a Levica pártban pedig a szervei hozzák meg a döntést. A Svoboda vezetője a hónap elején ismertette az árnyék kormányról alkotott elképzelését, és szerdán Ljubljana belvárosában tartott ebéden az SD, a Levica és a Prerod képviselőinek is bemutatta az együttműködés lehetőségét, amelyet a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjeként feltehetően maga is vállalna. Azonban nem kapott nagy lelkesedést, és már a néhány párt nyilvánosan elutasította az árnyék kormányban való együttműködést, írta az SZTA. A gazdasági stratégiai tanács tegnap megtartotta alakuló ülését. Márko Lotrics a tanács elnöke szerint szeptemberben 17 konkrét javaslatot vitatnak meg az adók, a munkajog és a bürokrácia csökkentés területének módosítására. A gazdasági stratégiai tanács célja, hogy a gazdaságpolitikát úgy alakítsa, hogy javaslatai gyakorlati megoldásokat hozzanak a munkavállalók és a vállalatok számára, mondta Márko Lotrics, a tanács elnöke. Lotrics magyarázata szerint a stratégiai tanács keretében 5 fókuszcsoportot hoznak létre, nevezetesen a versenyképesség, az adók, a munkajog, a bürokrácia csökkentés és a digitalizáció témakörében. Mindegyik csoport legfeljebb 15 egy adott terület szakértőjéből áll majd. Az alapvető irányelv az, hogy a munka megtérüljön, az emberek elégedettek legyenek a kapott fizetéssel, és az állam szociális maradjon, tette hozzá Lotrics. A nyugdíjprémium egy egyszeri juttatás Magyarországon, amit akkor kapnak a nyugdíjasok, ha a gazdaság az adott évben jól teljesít. Ha a GDP növekedés meghaladja a 3,5%-ot, akkor jár a plusz pénz. Jelenleg azonban nem látszik reális esély a nyugdíjprémium kifizetésére. Az OECD legfrissebb előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban 1,6%-kal növekedhet, ami jóval elmarad a jogosultság feltételeként meghatározott 3,5%-os szinttől. Úgy tűnik, nem csak a nyugdíjprémiumra, hanem nem számíthatnak a nyugdíjasok a nyugdíj kiegészítésére sem. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy 2026-ban ne lennének a nyugdíjasokat érintő kedvező változások. Az új kormány korábban jelezte, hogy tervei között szerepel a legalacsonyabb nyugdíjak emelése, illetve a nyugdíjas szépkártya bevezetése is. Sport. Újabb hegyi etapot rendeznek ma a Tour de France 3 hetes körversenyen. A kerékpárosokra 128 km vár a 19. etapon. Tegnap Richard Carapaz ért célba a legjobb idővel, az összetettben azonban nem történt változás az élen, Tadej Pogacar továbbra is 4,5 perces előnnyel vezet a követők előtt. Holnap királyi etap következik hegyi befutóval, majd vasárnap Párizsban ér véget az 1903 óta rendezett verseny.
2: Időjárás.
1: Ma túlnyomóan derült időre kell számítani, napközben keleten megnövekedik a felhőzet. Helyenként élénk lesz az északi szél, a tenger melléken enyhe lesz a bóra, majd délután eláll. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 25 fok között alakul, az Adrián 28 fokot mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig bárhol találkozhatnak radarral az autósok. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt zárva van a Dolenszkói autópálya Ivancs-Nagorica leágazása Obrezsje irányában. A terelés a Bics leágazáson történik. Akadozik a tenger melléki sztráda forgalma Studenec és Raubar Komanda között mindkét irányban. A Steyr autópályán pedig Drámlje és Pletovárje között Maribor felé.

No, augusztus 8-án ismét a lovak, a versenyzők és a közösségi élmények lesz a főszerep a Moravidéken. Idén jubileumi alkalomhoz érkezik a rendezvény, immár 10. alkalommal került át megrendezésre a Moravidéki Vágta, a Nemzeti Vágta Moravidéki előfutama. A rendezvény izgalmas futamokkal, közösségi élményekkel és különleges hangulattal várja az érdeklődőket. A Moravidéki Vágta az elmúlt évek során a térség egyik meghatározó eseményévé vált, amely évről évre összehozza a lovasport kedvelőit, a versenyzőket és a közönséget. Tehát augusztus 8-án lesz majd 10. Moravidéki Vágta, a Nemzeti Vágta előfutama, és hát szeretettel várják ugye majd az érdeklődőket a jubileumi 10. Moravidéki Vágtára. Viszont július 27-ig még lehet jelentkezni. Tehát aki szeretne versenyezni, itt a lehetőség a moravidék.si oldalon, pedig akkor további részleteket is lehet olvasni, hogy hogy is lehet jelentkezni. Tehát lovasok, akkor nyerekbe, úgyhogy moravidék.si, és akkor július 27-ig lehet még jelentkezni a 10. jubileumi Moravidéki Vágtára. Mi pedig folytassuk akkor zenével. Itt lesz velünk Kelemen Kavádban, jön már a Maroon 5 is, meg a Minden Mosoly című dalt is hallani fogjuk.

A Nemzeti Sport írja, hogy igaznak bizonyultak az ő információk, ugyanis augusztus 8-án szombaton a Ferencváros felkészülési mérkőzésen fogadja a Grupa Arénában a Real Madridot. Ahogy korábban ugye írtak róla, a Real Madrid a klubhoz visszatérő vezetőedző José Mourinho irányításával július 13-án kezdte meg a nyári felkészülést. Spanyolok július 28-án Spanyolországban a másodosztályú CD Leganés ellen kezdik meg a felkészülést, majd indulnak az ausztriai edzőtáborba, mely során több mérkőzést is játszanak, például augusztus 1-én a Fiorentina ellen. És hát ugye írták a Nemzeti Sportban, hogy úgy értesültek, hogy az osztrák edzőtábor részeként akár a Grupa Arénába is ellátogathat a 15-szörös BEK bajnokok ligája győztes spanyol csapat, ez pedig most akkor a Ferencváros is megerősítette. A 36-szoros magyar bajnok FTC és a 36-szoros spanyol bajnok Real Madrid legutóbb 31 évvel ezelőtt 1995-ben találkozott egymással. Az 1995-96-os BL idényben Madridban 6-1-re nyertek a spanyolok, míg a visszavágón november 1-1-es döntetlent ért el a Fradi. A pontot érő gólt ifja Valbert Florian lőtte egyébként, írja a Nemzeti Sport még. A Népligeti Stadion 2014-es nyitó meccsén éppen a Mourinho által irányított Chelsea volt az ellenfél, a portugál edző pedig emlékezett arra a találkozóra, innen is jöhet a mostani felkészülési meccs ötlete. A Ferencváros azon a hétvégén a bajnoki címvédő Etóval játszan a Győrben, így a budapesti csapata a mérkőzés halasztását kéri. Az FTC megírta, hogy a mérkőzésre a jegyértékesítés július 27-én kezdődik a bajnoki szezon bérletesek számára. Az első 24 órában csak a bérlettel rendelkezők vehetnek jegyet a mérkőzésre. Tehát felkészülési mérkőzésre érkezik a Real Madrid, és ugye ellátogatnak Budapestre, és ahol a Grupa Arénában akkor majd meccselnek egyet a Fradival. Mindezt át augusztus 8-án. Mi pedig megyünk is tovább zenével. Bornai Tibor jön, meg itt lesz a Hooligans is, és jön Mary J. Blige is.

Verdi gálával lép az Operaház színpadára Placido Domingo szeptember 23-án. Partnerei Sáfár Orsolya, Mester Viktória, Brigner Szabolcs és Cser Krisztián lesznek. Az esten a Magyar Állami Operaház zenekarát és énekkarát Dénes István vezényli. A Dalt Színház közleménye szerint a szeptemberi gála Verdi életművének széles keresztmetszetét kínálja. A műsorban Domingo, Nabucco, Macbeth, a végzett hatalma, Traviata, Don Carlos, a Simon Boccanegra és a Trubadur ikonikus bariton szerepeit szólaltatja meg. Mint a közleményben kiemelik, kevés zeneszerző kapcsolódik olyan szorosan Placido Domingo rendkívüli pályafutása az, mint Giuseppe Verdi. Spanyol művész a tenor szerepkör legnagyobb sikereitől a Verdi bariton szerepek megszólaltatásaig évtizedeken átformálta a szerző hőseit és tragikus alakjait a világ opera színpadain. Placido Domingo csaknem több mint fél évszázados kapcsolat fűzi egyébként a magyar közönséghez. Az Erkel Színházban már 1973-ban és 87-ben is fellépett. Később koncertezett a Népstadionban, az Arénában és Szegeden, valamint baritonként is bemutatkozott már a magyarországi közönség előtt. A Magyar Állami Operaházzal való kapcsolata különösen az elmúlt években vált szorossá. 2009-ben az által alapított Operália Nemzetközi Énekverseny budapesti döntőjén vezényelte az opera zenekarát, majd a Dalszínház 2022-es újranyításán ismét karmesterként állt az együttes élére. Ugyanebben az évben első operaházi jelmezes előadásain a Simon Boccanegra címszerepét énekelte, míg 2023-ban a Nabucco legismertebb részleteivel aratott nagy sikert, valamint több hangfelvételt is készített az Opera Eiffel műhelyházában. No, tehát ismételten a Magyar Állami Operaházban érkezik Placido Domingo, méghozzá szeptember 23-án.

Szlovénia turizmusa minden korábbinál jobb júniust zárt. A szálláshelyeken rekordszámú vendéget és vendégészakat regisztráltak. A növekedést elsősorban a külföldi turisták hajtották, miközben a belföldi vendégek száma enyhén csökkent. A legnagyobb külföldi vendégcsoportot továbbra is a német turisták alkották, őket az osztrákok és az olaszok követték. A legnépszerűbb úti célok ismét Ljubljana, Pirán és Bled voltak. Az idegenforgalmi szervezetek szerint a rekordok azt mutatják, hogy Szlovénia továbbra is egyre vonzóbb úti cél a nemzetközi turisták körében. A kedvező első fél éves eredmények biztató alapot jelentenek a nyári főszezonra is, tették még hozzá. Mi pedig hozzáteszik, hogy akkor most jön az immunissá válunk, és itt a Carson Coma.

Én Moni Sevánok és Carson Koma volt, tehát ez 11:50 perc, a pontos idő péntek van, tehát nyakunkon a hétvége, amúgy pedig július 24-e. Hétvégén lesz azért számos program, lesz miből válogatni, úgy tűnik az idő, és akkor ebben majd partner lesz, hogyha használják ki. A mai délután pedig akkor mindenképp töltsék a Muravidéki Magyar Rádió és Szent Donner tímje, a várja majd önöket. Délelőtt pedig Torma Robi volt a hangtechnikus, a zenéket Király Boglárka válogatta, na a híreket pedig Faris Toris szerkesztette, és ő még hamarosan érkezik, majd ugye Donner tímjával együtt, hiszen várja majd önöket a Déli Krónika pontban, délben, ahogy azt megszokhatták. Köszönjük a délelőtti figyelmüket, kellemes szép hétvégét mindenkinek, és szép délutát kívánok. Ha lehet, akkor töltsük az MMR társaságában. Jó rádiózást, szép napot!

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A Déli Krónika mikrofonjánál Donner Tíme, a műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délelőtti hangtechnikus Torma Robi. Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Déli Krónikánkat, ime néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: Az Alkotmánybíróság ma tárgyalja a szakszervezet kérelmét a Szlovénia fejlődését szolgáló intervenciós intézkedésekre vonatkozó népszavazásról.
1: A parlament rendkívüli ülésén a képviselők tegnap október 11-ére írták ki a parlamenti vizsgálatról szóló népszavazást.
2: A gazdasági stratégiai tanács tegnap megtartotta alakuló ülését. A tanács elnöke szerint szeptemberben 17 konkrét javaslatot vitatnak meg.
1: A magyar vasúti fejlesztésekhez szükséges törvénycsomag zárószavazását az utolsó pillanatban halasztották el, mert az Európai Bizottság újabb technikai módosításokat kért.
2: A 19. etapot rendezik ma a francia kerékpár körversenyen, továbbá is Tadej Pogacsár viseli a sárga trikót.
1: Következzenek az erről szóló részletek, kezdjük először itthon, Szlovéniában.

0: A javasolt napirend szerint az Alkotmánybíróság ma tárgyalja a szakszervezet kérelmét, amely a Szlovénia fejlődését szolgáló intervenciós intézkedésekről szóló törvényre vonatkozó népszavazás elfogadhatatlanságáról szóló határozat alkotmányosságának felülvizsgálatára irányul.
1: A május 11-én a parlamentben jóváhagyott intervenciós törvényt az NSZI, az SLS és a Fókusz képviselői, valamint a Demokraták és a Resznica készítették elő az új kormány megalakulása előtt, és a szavazatokat az SDS is biztosította. A közelgő energiaválságra való tekintettel a törvény alacsonyabb áfát tartalmaz az alapvető élelmiszerekre és egyes energiatermékekre, valamint rendszer szintű megoldásokat hoz a kisvállalkozások kedvezőbb kezelése terén. Egyes médiák szerint az Alkotmánybíróság engedélyezheti a népszavazást, közben a munkavállalók legalább a nem adózási jellegű cikkek eldöntéséhez szeretne zöld utat kapni.
0: A parlament rendkívüli ülésén a képviselők tegnap október 11-ére írták ki a parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosítására vonatkozó törvényhozási népszavazást. A választási eljárások szeptember 1-én kezdődnek. A népszavazás kiírásáról szóló rendeletet 57 képviselő szavazta meg, senki sem ellenezte.
1: A törvény májusban az országgyűlés által elfogadott módosítása többek között korlátozza a vizsgálatot elrendelő törvény alkotmánybíróság előtti megtámadásának lehetőségét. A vizsgálat alá vont személyeknek már nem lenne erre lehetőségük. A kezdeményezők úgy vélik, hogy a módosítás megszünteti az egyik legfontosabb garanciát, amely megakadályozza a parlamenti vizsgálatokkal való politikai visszaéléseket. A vizsgálat alatt álló személy az emberi jogok megsértése miatt közigazgatási vitában csak az Országgyűlés Vizsgálóbizottság záró jelentésének kézbesítésétől számított, 8 napon belül indíthatna pert.
0: A gazdasági stratégiai tanács tegnap megtartotta alakuló ülését. Marko Lotrics a tanács elnöke szerint szeptemberben 17 konkrét javaslatot vitatnak majd meg az adók, a munkajog és a bürokrácia csökkentés területének módosítására. A gazdasági stratégiai tanács célja, hogy a gazdaságpolitikát úgy alakítsa, hogy javaslatai gyakorlati megoldásokat hozzanak a munkavállalók és a vállalatok számára, mondta Marko Lotrics a tanács elnöke.
1: Lotrics magyarázata szerint a stratégiai tanács keretében 5 fókuszcsoportot hoznak létre, nevezetesen a versenyképesség, az adók, a munkajog, a bürokrácia csökkentés és a digitalizáció témakörében. Mindegyik csoport legfeljebb 15 egy adott terület szakértőjéből áll majd. Az alapvető irányelv az, hogy a munka megtérüljön, az emberek elégedettek legyenek a kapott fizetéssel, és az állam szociális maradjon, tette hozzá Lotrics.
0: A szerdai találkozó után, amelyen Robert Golob, a Gibanye Svoboda vezetője árnyék kormányban való együttműködést ajánlott a kapcsolódó pártoknak, már is elkezdtek özönleni az elutasítások. Az SD párt beszámolói szerint a hatékony együttműködéshez nem szükségesek olyan keretek, ahol az egyik párt határozza meg a szabályokat.
1: A Prerod párt a projekt együttműködést részesíti előnyben, a Levica pártban pedig a szervei hozzák meg a döntést. A Svoboda vezetője a hónap elején ismertette az árnyék kormányról alkotott elképzelését, és szerdán Ljubljana belvárosában tartott ebéden az SD, a Levica és a Prerod képviselőinek is bemutatta az együttműködés lehetőségét, amelyet a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjeként feltehetően maga is vállalna. Azonban nem kapott nagy lelkesedést, és már néhány párt nyilvánosan elutasította az árnyék kormányban való együttműködést, írta az STA.
0: A szlovén állami holding a tavalyi teljes 88,7 millió eurós mérleg szerinti nyerességét a költségvetési rekonstrukciós alapba utalja át, döntött tegnap a kormány. A közgyűlésen a Kapitalska Družba éves jelentését is áttekintették, és úgy döntöttek, hogy a társaság nyerességét nem osztják fel.
1: A kormány áttekintette az SDH és az SDH csoport 2025-ös évi auditált éves jelentését, és úgy döntöttek, hogy a holding tavalyi 88,7 millió eurós nyereségét a célzott költségvetési alapbevételeként az állami költségvetésbe utalják, jelentette be az UKOM. Az újjáépítésről, fejlesztésről és a pénzügyi források biztosításáról szóló törvény alapján az SDH a teljes nettó nyereségét a természeti katasztrófa katasztrófák, különösen a 2023-as katasztrófa utáni újjáépítési és fejlesztési intézkedések finanszírozására fordítja. 2024-ben a holding társaság a 2023-as felhalmozott nyereség 79 millió euróját utalta át a külön megújítási alapba.
0: És most külföld híreivel folytatjuk a Moravidéki Magyar Rádió déli krónikáját. A nyugdíjprémium egy egyszeri plusz juttatás Magyarországon, amit akkor kapnak a nyugdíjasok, ha a gazdaság az adott évben jól teljesít. Ha a GDP növekedés meghaladja 3,5%-ot, akkor jár a plusz pénz. Jelenleg azonban nem látszik reális esély a nyugdíjprémium kifizetésére.
1: Az OECD legfrissebb előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban 1,6%-kal növekedhet, ami jóval elmarad a jogosultság feltételeként meghatározott 3,5%-os szintől. Úgy tűnik, nem csak a nyugdíjprémiumra nem számíthatnak a nyugdíjasok, hanem nyugdíjkiegészítésre sem. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy 2026-ban ne lennének a nyugdíjasokat érintő kedvező változások. Az új kormány korábban jelezte, hogy tervei között szerepel a legalacsonyabb nyugdíjak emelése, illetve a nyugdíja szép kártya bevezetése is.
0: A vasúti fejlesztésekhez szükséges törvénycsomag záró szavazását az utolsó pillanatban halasztották el, mert az Európai Bizottság újabb technikai módosításokat kért a magyar szöveghez. Az ügy jól mutatja, hogy az RRF pénzekhez nem elég a politikai megállapodás.
1: Magyar Péter miniszterelnök egy viccel oldotta a hangulatot, miután az Economics a legutóbbi kormányinfon arról kérdezte, miért nem szavazhattak a megadott napon a magyar országgyűlési képviselők az uniós helyreállítási alap 1,8 milliárd eurós vasútfejlesztési törvénycsomagjáról. Ahhoz, hogy valóban megérkezzenek ezek az uniós források, először meg kell alkotni a szükséges jogszabályi hátteret a különböző projektekhez. Ezek önmagukban is mérföldkőnek számítanak. Így a vasúti közlekedés fejlesztésére fordítható uniós pénzek felhasználása érdekében végre kell hajtani a közösségi közlekedés intézményi és működési reformját is.
2: Sport.
0: Három szlovén csapat szerepelt tegnap a Konferencia Liga második fordulójában. Az Alumini 1-1-et játszott az Albán Dinamo City ellen Mariborban, a Bravo hazai pályán 2-1-re verte az Észak-Macedón Skendia együttesét, míg a Koper idegenben szerepelt, a Feröer szigeteken 0-2 lett az eredmény, a visszavágókat pedig egy hét múlva rendezik. Mivel a szlovén kajakosok nem jutottak a holnapi cross verseny döntőjébe, ma utolsó nap szerepelnek a vadvízi világbajnokságon Oklahoma Cityben. A szlovén kenusok azonban ma érmekért szállnak harcba, Szlovénia színeit Luka Božić, Benjamin Saušek és Eva Alina Hočevar képviseli. Benjamin Saušek 2017-ben és 2023-ban volt világbajnok. Újabb hegyi etapot rendeznek ma a Tour de France 3 hetes körversenyen. A kerékpárosokra 128 kilométer vár a 19. etapon. Tegnap Richard Carapaz ért célba a legjobb idővel, az összetettben azonban nem történt változás az élen, Tadej Pogácsár továbbra is 4,5 perces előnnyel vezet a követők előtt. Holnap királyi etap következik hegyi befutóval, majd vasárnap Párizsban ér véget az 1903 óta rendezett verseny.
1: Időjárás. Délután is túlnyomóan derült időre lehet számítani, keleten megnövekszik a felhőzet, helyenként élénk lesz az északi szél, a tenger melléken enyhe lesz a búra, majd délután eláll. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 25 fok között alakul, az Adrián 28 fokot mérhetnek.
2: Közlekedési hírek.
1: A Moravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig bárhol találkozhatnak radarral az autósok. A távolabbra utazók figyelmébe munkálatok miatt zárva van a Dolenszkói pálya Iváncs-Nagorica leágazása Obrezsje irányában, a terelés a Bics leágazáson történik. Akadozik a tengermelléki stráda forgalma Studenec és Raubár-Komanda között mindkét irányban, valamint a Stájér pályán Drámlje és Pletovárja között Maribor felé.
0: Yeah. Déli kronikánkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzunk Önöktől, Torma Robi délelőtti hangtechnikus és Farics Doris hírszerkesztő. Kívánunk további kellemes rádiózást, Donner Tíme a műsorvezető és a délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép a napjuk, a viszonthallásra!

0: Breaking News. A rádiózás harmadik korszakában tartunk, mert hozzánk is megérkezett a digitális adatszórás. Itt a DAB korszak. Mostantól az MMR digitálisan is hallható. Hangoljon rá!
1: Ezt aztán nem gondoltam volna.

Hidok. Ma 15 óra 20 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Néhány téma az adás tartalmából. Megemlékezés a muravidéki magyarok Hrastoveci internálásának 81. évfordulójáról. Községi ünnep Hodoson. A kultúrák közötti kommunikáció a Kárpát-medencében című projekt nyári tábora Lendván. A 22. Grossman fantasztikus film és borfesztivál Jutomerben. A Hungaroring 40 című kiállítás a Ljubljanai Liszt Intézetben. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyőn!

Rózsa Magdi énekelt az imént, 3 perccel múlt el 12:30, és folytatjuk tovább már is ezt a zenés órát. 1 órakor jövünk majd a friss információkkal. A péntek délutáni stáb nevében köszöntöm Önöket. Ez lesz minden, amit megszokhattak így a péntek délutánban. Sok-sok zene természetesen, ez az alap. Aztán lesznek majd programajánlatok, terepjáró, fordulópontok, mi egymás, úgyhogy számítunk figyelmükre. Vezetett műsorunkkal egészen este 7 óráig.

0: Természetjáró.
1: Tegyünk egy sétát a természetben.
2: A vizeink nem csatornák, a rétjeink nem maguktól virágoznak. A természetjáróban két olyan szlovéniai helyszínre kalauzoljuk Önöket, ahol a civilek és szakemberek fogtak össze a jövőnkért. A szlovén dombságban a Live csoport küzd a Pesznica folyó felélesztéséért, az aszályok és árvizek ellen. A Goricskoj Naturparkban pedig a Life for Seeds projekt menti meg a vadvirágos réteket az inváziós fajoktól. Számítunk figyelmükre szombaton 13 óra után.

0: Tappancs és társai.
1: Állatbarátok műsora. Július végén a Tappancs és Társai című magazin már augusztus felé tekintget. Tudnillik hamarosan sor kerül a Muravidéki vágtára, amely elsősorban a lóbarátoknak hoz újabb élvezeteket. Kedvcsinálásként a műsorban a lovak és azok kiképzése kap helyet Horváth Krisztina jóvoltából, aki 2023-ban lovasként szerepelt az akkori vágtán. A műsorban az állatorvosi rendelők közül most a Lendvait mutatjuk be, Matea Kolár igazgató és munkatársa Tyásár Zserdin Zsálik állatorvos segítségével. Tartsanak velünk július 25-én 14 óra 15 perckor.

0: Tekintse meg ön is a hagyományos gabonabetakarítást az aratástól a kévekötésen keresztül egészen a cséplésig, lovakkal vagy korabeli cséplőgéppel. Egészen a cséplésig, lovakkal vagy korabeli cséplőgéppel.
1: Látogasson el Domonkosvára a hagyományos aratástól.

0: találkozik.
1: Július 26-án felpesdül Dobronak. Jön a Jakab napi vásár és búcsú. Kézműves és házi finomságok, hűsítő italok, élőzene, nótaszó, fakörhinta és lovashintós kocsikázás várja a kicsiket és nagyokat. Jakab napi vásár és búcsú július 26-án reggel 8-tól délután 2-ig a Szent Jakab templom előtt Dobronakon.

időjárás. Péntek délután van egy óra, pontos idő, a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóit köszöntöm, és jönnek már is a friss információk. Változóan felhős az ég az ország felett. Felhők jönnek, mennek, nagyobb csapadékra nem kell készülnünk, legalábbis a mai napon. Ami a hőmérsékleteket illeti, 21 fokot mutatnak a hőmérők Lendva környékén. Ennyit jelentenek Muraszombatból is, 22 fok van Mariborban, aztán 23 fok a fővárosban, Koper környékén 30 fokot mutatnak a hőmérők. 7 fok van a Kredaricán, írja a helyzetkép.

0: 22 és 28 fok között alakulnak a maximum értékek, 1-2 fokot még itt vidékünkön is emelkedhet majd a hőmérséklet. Ami Magyarország időjárását illeti, az ország nagy részén többfelé képződhetnek gomoly felhők, és megélénkülhet a szél is észak-észak-nyugat irányából. 22-23 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők, lentiben, Zalaegerszegen, Nagykanizsán, Szombathelyen és Budapesten is, olyan 25 fokos maximumokkal kell ma beérnünk, de közel már a meleg. Szombaton alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyol felhő lehet az égen. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az északkeleti tájakon alakulhat ki, elvétve egy-egy zápor majd. Veszít erejéből a szél, de a záporok környezetében mindig élénk a légmozgás. Sokfelé friss lesz majd a hajnal, ma sem volt okunk panaszra, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 25 és 31 fok között alakul. Vasárnap napközben nyugat-délnyugat felől már többfelé megnövekszik a felhőzet, és délután a Dunántúlon már záporok, zivatarok alakulhatnak ki, ezek lassan haladnak majd kelet felé, de így is 25-32 fokra van kilátás, persze a csapadék érkeztével jelentősebb mértékben visszaeshet a hőmérséklet. Hétfőn a megnövekvő gomoly felhőkből több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok, így alakul a következő napok időjárása. Ami a mai napot illeti, már orvos-meteorológiai szempontból gyenge hidegfronti hatásban lesz részünk, emiatt az érzékenyek körében továbbra is előfordulhat fejfájás vagy migrén, illetve jelentkezhetnek görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok is. A szeles időben felerősödhetnek a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk. A napos idő jó hatással van a közérzetre, érdemes némi időt a szabadban tölteni, persze mindenkit visszavárunk a készülékek mellé.
1: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön száraz utakon folyik a forgalom, és nagyjából ez a helyzet az országban is, de nem zökkenőmentesen. Akadályozott a forgalom egy úteste lévő tárgy miatt a Steyr autópályán, az Ima pihenőhely előtt Ljubljana irányába. Aztán torlódik a forgalom több helyütt a tenger melléki autópályán, Koper felé és a főváros irányába is. Aztán a Steyr autópályán a Drámlje csomópont és a Pletovárja alagút között Maribor felé, valamint a Szlovenske Konyice csomópont és a Golorebro alagút között Ljubljana felé torlódnak a kocsik. Itt vidékünkön nagyobb fennakadásról nem jelentettek, radarral meg bárhol találkozhatunk, úgyhogy tartsák be a szabályokat, vigyázzunk egymásra. Balesetmentes közlekedést, jó utat kívánunk! Majdnem 4 perccel vagyunk 1 óra után, a friss információkat követően jönnek már is a zenék, 1:45 tájban pedig átnézzük a délutáni tartalmat.

3:42 után a további tartalomról néhány gondolat. Nem sokára köszöntjük majd a mai nap ünnepeltjeit, aztán lesz egy friss zenei ajánlat is. Mindez még ebben az órában. 2-kor hírek jönnek, 2:45 után pedig a hétvégi programajánló. 3 órakor a terepjáróban 2 összeállításunk lesz. Az egyik az, hogy mit tegyünk jégeső után. A tegnap esti viharnak kellemetlen kísérője volt itt vidékünkön, erről szól majd Jobbágy Klára. A másik téma pedig, hogy a szlovén mezőgazdasági szervezetek sürgős intézkedéseket várnak a kormánytól a mezőgazdasági gázolaj árának jelentős emelkedése miatt, hiszen idén január vége és július közepe között 45%-kal emelkedett ennek az üzemanyagnak az ára. Részletek majd Horváth Dávidtól a terepjáróban 3 óra után. Aztán zenékkel folytatjuk, a hét zeneszámát is meghallgatjuk, 4 órakor pedig híreket mondunk. 4:45 után a fordulópontok egy válogatása következik, és 5 órakor is jelentkezünk majd friss hírekkel, ahogy 6-kor is, de akkor már a napi krónikát hallgathatják meg, ez a hír összefoglalónk. Aztán 7 óra előtt egy kicsivel búcsúzunk, akkor majd mondjuk a további tartalmat. Nagyjából tehát mindez, amit kínálni tudunk, remélem mindenki meg találja a kedvére valót. Jönnek tehát a zenék, 13:30 után nem sokkal pedig köszöntjük a mai nap ünnepeltjeit.

Július 24-e van, az ünneplőket köszöntjük már, és Kinga Kincső, a szlovénban Krisztina névnap van. A Kinga Kunigunda régi magyar formája, a Kincső női név pedig Jókai Móra alkotása, a Jövő század regénye című művében, bár ott helynévként szerepel, az elképzelt őshaza magyar formájú neve, aminek a kínai változata Jókai szerint Kincseu volt még. A helynévből a 20. században vált női név. Aztán említettem, hogy a szlovén naptárakban Krisztina névnap szerepel, ez a Krisztián férfi név női párja, amely a latin Christianusból ered, ennek jelentése Krisztus hívő, vagy Krisztust követő jelentéssel bír. Aztán mellettük még köszöntetjük Berárd vagy Bernárd, Bernát, Boris, Boros, Csenge, Csengele, Csönge, aztán Kerstin, Kiri, Krista és ennek változatai, Levendula, Luisa, Tina és Tinetta nevű ismerőseinket is. Ezek a nevek is szerepelnek a kalendáriumban, és persze a születésnaposokról sem szabad megfeledkezni, minden jót kívánunk nekik, jó ünneplést és persze további jó rádiózást mindenkinek. Itt a péntek délután jönnek a zenék, 5 perc elmúlt 2:30.

0: A Muravidék hullámhossza.
1: MMR.
0: Friss. Zenei újdonságok.
2: Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal Beyoncé és új dallal lepte meg a rajongóit. A Morning Dew című dal egyben elindítja a visszaszámlálást a legendás B-Day jubileumi újrakiadásáig. Az énekesnő 2 évvel legutóbbi önálló zenei megjelenése után bemutatta most az új kislemezét. Az új szerzeményt Beyoncé, Pharrell Williams, The Dream, Darius Dixon jegyzik szerzőként, a produceri munkát pedig Beyoncé és Pharrell Williams közösen végezték. A dal premierjével, amely az amerikai függetlenség napján volt, egy időben megérkezett a hivatalos videóklip is, amelyet az énekesnő régi alkotótársa Clive Watts rendezett. A videó archív felvételekből építkezik, amelyek a B-Day megjelenésének időszakában készültek, így a nézők újra átélhetik Beyoncé pályafutásának egyik legemlékezetesebb korszakát. A Morning Dew helyet kap a B-Day 20. évfordulójára készülő különleges jubileumi kiadáson. Beyoncé második stúdióalbuma eredetileg 2006. szeptember 4-én, éppen az énekesnő 25. születésnapján jelent meg. A lemez világszerte óriási sikert aratott, és számos ország slágerlistáját is meghódította, köztük Japánét, ahol mindössze 3 nappal a megjelenés után már az első helyen szerepelt. Most pedig nálunk jön, itt az újdonságok között Beyoncé és az új dal, a Morning Dew.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Folytatjuk tovább még egy kis zenével, 8 perc múlva lesz délután 2 óra, az MMR-t hallgatják, péntek délután van, a 2 órai híreket követően megint csak zenével folytatjuk, persze aztán lesznek programajánlók is, maradjanak velünk.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Csak néhány önkormányzat képes megélni hitelfelvétel nélkül Szlovéniában. Tavaly az önkormányzatok teljes eladósodottsága körülbelül 1,5 milliárd eurót tett ki, még az egy lakosra jutó átlagos adósság 735 euró volt. A lakosság számát tekintve messze a legeladósodottabb település a muravidéki Gornyi-Petrovci település volt tavaly, ahol lakosonként 2860 eurót tett ki az adósság. Ezt követi a koroskói Radlyeob-Drávi település 1968, majd Prevalje 1441 euróval. A negyedik helyen Ljubljana áll 1376 euróval, amely egyébként közel 374 millió euróval tartozik a bankoknak. Az önkormányzatok szerint a hitelfelvétel elkerülhetetlen a beruházások és a fejlesztések forrásainak biztosítása érdekében. Újabb szakaszba lépett a magyar-szerb kőolajvezeték előkészítése. A szerb Transnafta benyújtotta a környezeti hatástanulmány jóváhagyására vonatkozó kérelmét. A Horgos térségétől Újvidékig húzódó 113 kilométeres olajvezeték Magyarország felől nyitna új beszerzési útvonalat Szerbiának, amely

0: jelenleg kizárólag Horvátországon keresztül kap importált nyersolajat. A szerb kormány 2023. december 7-én kiemelt nemzeti jelentőségű projekté nyilvánította a beruházást. Ukrajnai drónok péntekre virradóan két Szentpétervár közelében lévő raktárt támadtak meg, amelyek az orosz internetes kereskedelmi óriás a Wildberries tulajdonában vannak. A csapások nagy tüzeket okoztak, füstjük belepte a történelmi várost. A cég közölte, hogy ideiglenesen leállította eme logisztikai központok működését. Egy másik raktárát péntekre virradó éjjel az Oroszország által megszállt Krímben, Szimferopolban érte támadás. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök korábban azt állította, hogy a cég raktáraiban olyan alkatrészeket tárolnak és küldenek tovább, amelyek szankciók alá eső haditechnikai eszközökhöz szükségesek, különösen drónok és navigációs berendezések gyártásához. Ezeket az Ukrajna elleni agresszióban használják fel. Az ukrán elnök arról is beszámolt, hogy csapást mértek az oroszországi Kirovban működő Avitek nevű hadipari vállalatra, valamint egy Ukrajnától csaknem 1350 kilométerre található kőolajipari létesítményre is. Hatalmas pusztítást végzett, és már 13 ember halálát okozta a közel 10 napja tomboló vihar Chile északi részén. Szinte egy az egyben elverte a termést, fontos főútvonalakat tett járhatatlanná, miközben több mint 60 ezer embert vágott el a külvilágtól. A szakadó eső, a megáradt folyók és a földcsúszamlások, a hegyekben a hóviharok, mintegy 2800 otthon döntöttek romba. Az államfő rendkívüli állapotot hirdetett Coquimbo és Atacama régiókban. A mentésbe bekapcsolódott a hadsereg is. Chilében több mint 20 éve nem volt ilyen erejű és ennyire hosszantartó vihar, mint ez a mostani.
1: Időjárás.
0: A Muravidék felett változóan felhős lesz az ég, másutt zavartalan napsütésre lehet számítani délután. Notranskon megélénkül az északi szél, a tenger melléken pedig a bóra, amely napközben fokozatosan mérséklődik. A csúcs hőmérséklet 22 és 25 fok között alakul, az Adria mentén 28 fokig melegszik fel a levegő.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség ma az egész Muravidékre kiterjedő sebességellenőrzést végez.

Ányizmom megfeszül, céltal a mozgásba erőt tesz, majd mintha mindegy ki volnék, hátradőlök, álomba merültem, fejemben itt ez a más világ, csak alszom, de itt vagyok, száz évnyi sors miatt, 30 gyertyámra elég viasz fagyott, nem én döntöttem magamról, igen, sem én mondtam magamra, fiókból kihúztak, hogy valamit fessek én is a falakra, én azt sem tudom, ezt hogyan kell.

Folytatjuk néhány programajánlóval itt a péntek délutánt, az egyik egy olyan, amit ma is választhatnak akár, és a hétvégén is. Ez a Könyvtár a lombok alatt kezdeményezés itt Lendván a Városi Rúzsa Parkban. Pénteken és szombaton 17 és 20 óra között lehet lapozgatni, vasárnap pedig 9-től délig. A Könyvtár a lombok alatt júliusban és augusztusban működik, a látogatók kellemes árnyékban ülve olvashatják a könyveket, vagy akár folyóiratokat lapozgathatnak. A látogatók számára elérhető kiválasztott anyagok között szlovén és magyar nyelvű könyvek, újságok és folyóiratok állnak rendelkezésre minden korosztály számára. Mindenkit szeretettel várnak tehát ezzel a kezdeményezéssel a lombok alá olvasgatni. Aztán, ami a hétvégét illeti, még szombaton lesz a hagyományos aratás és cséplés a Domonkosfai portánál. Mindenkit szeretettel várnak, 9-kor lesz a gyülekező, aztán 9:30-tól a megnyitó, valamint az aratás és a cséplés bemutatása. Délután 1-kor a muravidéki búza összeöntés a magyarok kenyeréhez, délután 13:30-tól pedig kultúrműsor várja az érdeklődőket. Mindenkit szeretettel várnak a hagyományos aratásra és cséplésre Domonkosfán a portánál. És ha már a búza összeöntés szóba került, akkor a búza adomány gyűjtését már megkezdték a muravidéki mintagazdaságban Bánután. Egészen augusztus 20-áig 8-tól 15 óráig várják a felajánlásokat. Bővebb információkat kaphatnak a következő telefonszámon: 031 201 188-as búza adomány gyűjtési akció, tehát Bánután a muravidéki mintagazdaságban. Szent Jakab ünnepéhez érkeztünk el, már múlt vasárnap is voltak programok, és ezen a hétvégén is lesznek. Július 25-e szombat, plébániai búcsú, 10 órakor kétnyelvű ünnepi szentmise, 19 órakor zarándokok szentmiséje és találkozója a plébánia udvarán. Július 26-án pedig plébánia nap, mindenkit szeretettel várnak a programra. A dobronaki jakabnapi vásár és búcsú is ehhez kapcsolódik gyakorlatilag, amikor is vasárnap 9 órakor lesz ünnepies kétnyelvű szentmise a Szent Jakab templomban, tehát Dobronakon. 8 órától délután 2-ig pedig vásár és búcsú a Szent Jakab templom előtt, mindenki szeretettel várnak. Kocsikázni is lehet majd lovashintóval a faluban, lesz fakörhinta, élőzene, nótaszó, finomságok, frissítő italok és kézműves házi termékek is, tehát jakabnapi vásár és búcsú, Dobronakon vasárnap mindenkit szeretettel várnak. És akkor még egy programot említsünk meg, a Hungaroring 40 kiállítás továbbra is megtekinthető a Liszt intézetben egészen szeptember 4-ig, ne feledkezzenek meg róla. És akkor még a következő hétre egy ajánló, július 28-a hétfő, 20 óra az időpont. A Liszt Ferenc Kamara Zenekar, az egyik vezető magyar szimfonikus zenekar, Várdai István vezényletével lép fel a nemzetközileg elismert hegedű művész Kirill Truszov társaságában, mégpedig a 74. Ljubljana fesztiválon. Az est Mozart Figaro esküvője című nyitányával kezdődik, amelyet Mendelssohn híres e-moll hegedű versenye követ. A program második felében Csajkovszki rokokó témára írt variációi hallhatók, majd Liszt és Brahms műveiből álló táncos hangvételű zárószámok következnek. Mindenkit szeretettel várnak a 74. Ljubljana fesztiválra, és azon belül is erre a programra. Ez Ljubljanában lesz a Grand Hotel Unionban, jövő hét hétfőn este 8 órakor. Ennyit akkor a programajánlók sorából. Válogassanak kedvükre, nem utolsó sorba persze az MMR is itt lesz önökkel a folytatásban, ma is, meg hát egész hétvégén. Most zenékkel megyünk tovább, 6 perc múlva lesz 2:30.

3:43 van már, egy kis zene még a folytatásban, 3 órakor pedig a terepjáró következik, nem túl vidám témákkal. Mit tegyünk jégeső után? A tegnap esti viharnak kellemetlen kísérője volt, részletek majd Jobbágy Klárától, illetve hát, hogy lehetne megelőzni, talán fontosabb lenne, mert az eső után köpönyeg nem mindig válik be. Aztán drasztikusan megdrágult a mezőgazdasági gázolaj. Idén január vége és július közepe között a mezőgazdasági gázolajára 45%-kal emelkedett. Most a kormánytól várnak intézkedést az érintette, Horváth Dávid szól majd a témában. Mindezek tehát 3 óra után, számítunk figyelmükre.

0: Köszöntöm a pénteki terepjáró hallgatóit. A tegnap esti viharnak kellemetlen kísérője volt. A zöld borsó nagyságú jégszemcsék szerencsére rövid ideig és sok esővel érkeztek. Hogy okozhatott-e károkat és mi a teendő egy jégeső után, arról Jobbágy Klára szól.
1: A jégeső az egyik legveszélyesebb nyári időjárási katasztrófa. Percek alatt képes elpusztítani a termést, a növényeket. Egy ilyen katasztrófa után a szakemberek szerint kulcsfontosságú a gyors és átgondolt cselekvés, mert minden óra számít. Bár maga a jégkár nem fertőz, a kialakult sebeken keresztül másodlagos fertőzések indulhatnak meg. A jégverés utáni tartósan nedves meleg időjárás különösen kedvez a moníliának, a szürkepenésznek, a különféle baktériumos rothadásoknak, amelyek napok alatt végezhetnek a legyengült növényekkel. A sérült növények megfelelő gondozása tehát nagyban hozzájárulhat regenerálódásukhoz, megakadályozhatja a betegségek terjedését, sőt, akár a termés egy részét is megmentheti. Szerencsénkre múlt este a jég sok esővel és csak rövid ideig érkezett, remélhetőleg sehol sem okozva nagyobb károkat. Bárhol és bármikor is esik ilyen égi áldás, fontos a növények minél hamarabbi átnézése, csak szükséges, megfelelő védekezés elvégzése. Szőlő esetében egy nagyobb vihar és jégeső után gyógyító hatása van a részkészítményeknek és a folpet hatóanyagnak, amelyhez valamilyen növényerősítő használatát javasolják, mint amilyen a protifert, az algoplazmin, a naturamin és az algovitán. Amire azonban oda kell figyelni, hogy egyes kombinációk használata előtt a használati utasításban ellenőrizni kell a

0: fitotoxicitás esetleges előfordulását. A zöldséges kert is megsínyli egy jégeső következményeit. A tegnapi ütései azonban nálunk csak a tökfélék levelein és a salátán látható. A szőlő esetében felsorolt készítmények a zöldséges kertben is jó szolgálatot tehetnek, de speciálisan kerti felhasználásra lett kialakítva a plantella készítmények közül a bioplantella natur és a vita is, ezek bátran használhatók. Abban az esetben, ha egy jégeső nagyobb kárt tenne a kiskert növényeiben, akkor mindenképpen a betegségek, a rothadás elkerülése érdekében a sérült növényeket, terméseket el kell távolítani. A kevésbé sérülteknél azonban még számíthatunk regenerálódásra. Mint ahogy egy nagyobb eső után is, úgy egy jégeső után is, jó, ha átmozgatjuk kissé a talajt, mert az tömörítheti azt. És amíg előttünk álló visszatérő melegek ellen jó, ha a mulcs réteget is felfrissítjük. Egy jégeső után a növényeinket a lehető leghamarabb, legjobb valamilyen alapú készítménnyel permetezni, hogy a növény begyógyítsa a sebeit és gyors regenerációba kezdjen. E készítményekkel a növényeket beöntözni és permetezni is lehet, attól függően, hogy azok mennyire sérültek. Nyári időben a természetben nem minden irányítását tartjuk a kezünkbe, de tudással és megfelelő intézkedésekkel sok mindent tehetünk növényeink érdekében.
1: A szlovén mezőgazdasági szervezetek sürgős intézkedéseket várnak a kormánytól a mezőgazdasági gázolaj árának jelentős emelkedése miatt. Szerintük a növekvő üzemanyagköltségek komolyan veszélyeztetik az élelmiszertermelést, miközben a gazdálkodók már most is az idei szélsőséges időjárás következményeivel küzdenek. Horváth Dávidot hallják.
2: A Márkisauci Boris Gumilár 60 hektáron gazdálkodik, éves szinten pedig 10 000 liter mezőgazdasági gázolajra van szüksége a munkavégzéshez. Az üzemanyag drágulása mellett viszont egyre nagyobb kihívás a termelés.
3: Ez azt jelenti, hogy amikor ezeket a terményeket értékesítettük, gyakorlatilag ingyen adtuk oda őket. A buza felvásárlási ára ugyanis alacsonyabb, mint tavaly volt, miközben az üzemanyagára több mint 40%-kal magasabb a tavalyinál.
2: A szlovén mezőgazdasági és erdészeti kamara, valamint több gazdaszervezet közös felhívásban figyelmeztetett arra, hogy az áremelkedés éppen a legintenzívebb mezőgazdasági munkák időszakában jelentkezik, amikor a gabonaaratás befejeződik, zajlik a zöldítő növények vetése, és hamarosan megkezdődik a kukorica, a burgonya, a gyümölcs és a szőlő betakarítása, valamint az őszi vetés. Józse Podgorsek, a mezőgazdasági és erdészeti kamara elnöke szerint jelenleg az idei év legmagasabb mezőgazdasági gázolaj árával kell számolniuk a gazdálkodóknak. Elmondta, a kamara már tavasszal javaslatot tett a kormánynak pénzügyi segítségre, de ezekről a kezdeményezésekről eddig nem született döntés. A gazdaszervezetek azt szeretnék, hogy a mezőgazdasági, az infrastruktúrális és a pénzügyminisztérium mielőbb dolgozzon ki támogatási intézkedéseket. Podgorsek szerint Szlovénia jelenleg azon kevés Európai Uniós országok közé tartozik, amelyek még nem nyújtottak külön segítséget a mezőgazdaságnak a magas üzemanyag és műtrágya árak miatt. Mint mondta, miközben más tagállamok támogatják gazdálkodóikat, a szlovén termelők egyre nagyobb versenyhátrányba kerülnek. A magas üzemanyagárak nem csak a növénytermesztőket, hanem a méhészeket is érzékenyen érintik. Marko Alauf, a Szlovén Méhész Szövetség alelnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a hordási időszakban a méheket folyamatosan különböző legelőkre kell szállítani, majd rendszeresen gondoskodni kell róluk. Ezeket az utakat többnyire személyautóval teszik meg, így nem vehetik igénybe a mezőgazdasági gázolajra vonatkozó kedvezményeket, ami jelentősen növeli a méhészek költségeit. A gazdaszervezetek arra is emlékeztetnek, hogy a gazdálkodók idén már a tavaszi fagyok, a jégeső és más szélsőséges időjárási események miatt is jelentős veszteségeket szenvedtek, miközben számos mezőgazdasági termék felvásárlási ára továbbra is alacsony. A mezőgazdasági minisztérium közölte, A válság hatásainak enyhítésére mintegy 2,7 millió euró uniós forrás áll rendelkezésre, és az év második felében támogatási intézkedéseket készítenek elő. Emellett várhatóan augusztusban kezdik meg a tavalyi aszály okozta károk utáni kártérítések első kifizetéseit, amelyekre közel 8,4 millió eurót különítettek el.
1: Kedves hallgatóink, a pénteki terepjáróban Jobbágy Klára és Horváth Dávid összeállításait hallották. Köszönjük figyelmüket!

4 perc elmúlt el, 3:45 az MMR-t hallgatják péntek délután. És hát az időjárás az olyan, amilyen, 24 fokot mutatnak a hőmérők odakint. Egyesek mondják, hogy nincs igazán nyárias idő, és tényleg igazuk van. Viszont nincs vége még a nyárnak természetesen, hiszen július második felében járunk csupán. Már azért mégiscsak melegebb szokott lenni ilyenkor, nem mintha a hőhullámot sírnám vissza, és nem mintha az ördögöt akarnám a falra festeni, hiszen a következő hétre, illetve a következő hét végére már nagyon-nagyon meleget mutat az előrejelzés, ugye akkor lépünk majd be az augusztusi hónapba, a hővel legtelítettebb időszak általában az az évben. És hát nem fogja magát meghazudtolni, legalábbis, ha hinni lehet az előrejelzéseknek, mert egy hét múlva, pénteken, tehát 31-én 35 fok lesz majd, majdnem 10 fokkal több, mint a mai napon van. Verőfényes napsütésre készülhetünk majd, és akkor jön majd augusztus 1-e, 2-a, ugye szombat, vasárnap 37-38 fokot mutat az előrejelzés, úgyhogy szerintem ne panaszkodjunk a mostani időjárásra, meg lesz majd ennek is a böltje. Egy hét múlva kornyadozni fogunk a nagy melegtől. Persze bízzunk benne, hogy akkor is együtt rádiózhatunk majd, ahogy most is a folytatásban, hiszen mi itt leszünk este 7 óráig. A korábban elhangzott terepjárót 20 órától ismételjük meg, de a rádió honlapján is mindig mindent megtalálnak. És amúgy fent vagyunk a Facebookon is, Muravidéki Magyar Rádió névvel, címmel. Itt a folytatásban pedig hát péntek délután mi más lehetne, mint sok-sok zene, és ebben az órában fogjuk majd meghallgatni a 7 zene számát is, majd olyan 3:45 tájékán. Most azt mondja, hogy 9 perc múlva lesz 3:45, kellemes délután mindenkinek.

0: örökségünk.
1: Csodálatos világunk, legek, rekordok és csúcspontok, de nem nyáron. Helyette örökségünk, népünk évszázadai, Pannonia földjén Pincétől Piránig, világunk mozgatói vagy múltunk rejtélyei. A bejáratott időpontban válogatások a Kósa Ferenccel közösen megalkotott korábbi műsorainkból. Tehát mikor? Pénteken 16 óra után, ismétlés pedig vasárnap 21 órakor.
0: Örökségünk!

No, meghallgattuk a Híd zeneszámát is, úgyhogy egyéb dalokkal megyünk tovább most már a folytatásban. Remélem, hogy önök is velünk tartanak. Jön tehát még némi muzsika így 3:45 után. Aztán 4 órakor majd friss hírek Oleti Zsuzsától, és a következő órában már lesz egy összeállítás is. Korábban hallhatták, hogy milyen témában, illetve Szabó Márk jó voltából természetesen. Úgyhogy számítunk figyelmükre a következő órában, sőt a következő órákban is. Tartsanak velünk!

0: Reklám.
1: Közeleg a nyaralás, de még nincs megfelelő túracipője? A Planica turnisce üzletében szakértő segítséggel választhat lábához, terephez és céljához illő lábbelit, amelyet tesztpályán is kipróbálhat. Július 20-a és 31-e között a Planica és Mendel cipőkre 10% kedvezmény várja Önt. Planica turnisce. Minőségi szlovén lábbelik 1959 óta.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A 2026-os júniusi szlovéniai turisztikai szezon minden idők legerősebb júniusát hozta. Közel 810 ezer vendég érkezéssel, ebből körülbelül 158 ezer hazai és 652 ezer külföldi vendég látogatásával, valamint a történelemben először több mint 2 millió vendég éjszakával, ami júniusi történelmi rekord és a 2022-es csúcsot is túlszárnyalta. Az év első felében összesen mintegy 5%-os növekedést regisztrált a szlovén turizmus. A leglátogatottabb települések továbbra is Ljubljana, Pirán és Bled voltak, míg a statisztikák egyre erősebb alpesi nyári trendet mutatnak. A 2026-os felsőoktatási felvételi eljárásban több mint 101 ezer hallgató nyert felvételt. A jelentkezők csak nem háromnegyede kezdheti meg tanulmányait szeptemberben Magyarországon. A legnépszerűbb képzési területek idén is a gazdaságtudomány, a pedagógus képzés és a műszaki tudományok voltak. Rekordlétszámot ért el több nagy egyetem, miközben számos szakon jelentősen emelkedtek a ponthatárok. A legmagasabb bejutási küszöböt a Corvinus angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás szakán húzták meg 477 ponttal. A Volkswagen csoport komoly nyereségzuhanást könyvelt el az idei év második negyedévében, írja a Bild. Az áprilistól júniusig tartó időszakban az adózott eredmény 32,9%-kal 1,54 milliárd euróra esett vissza. A cégcsoport kiszállításai csak nem 9%-kal 2 millió járműre csökkentek, a legrosszabb helyzet pedig Kínában alakult ki, ahol az eladások több mint egyharmaddal 424.300 darabra zuhantak. A gyengélkedő kínai piac, a védővámok és a kiélezett verseny miatti nehézségek az első féléves összesített mutatókon is jól látszanak. Az első 6 hónapban az árbevétel kismértékben 158,1 milliárd euróra csökkent, az adózott nyereség viszont 11,6%-kal esett vissza, így 5,9 milliárd euróra zsugorodott. Bár az elektromos modelljei kifejezetten jól fogynak a Volkswagennek, a vezetőség kénytelen volt lejjebb tekerni az év egészére vonatkozó várakozásait. A korábban várt akár 3%-os árbevétel növekedés helyett most már akár 3%-os visszaeséssel számolnak. Donald Trump új vámokat vett ki 60 országra arra hivatkozva, hogy nem akadályozták meg a kényszermunkát.

0: Át. A 10 és 12,5% közötti vámtételek pénteken lépnek életbe, és felváltják a Trump által az év elején bevezetett, világszinten alkalmazott 10%-os vámot, amely ugyanazon a napon éjfél után egy perccel lejár. A csütörtökön bejelentett vámok az Egyesült Államok kereskedelmi partnereinek tucatjait érintik, köztük olyan nagy gazdaságokat, mint Kína, India és az Európai Unió, amelyek együtt az amerikai import 99%-át adják.
1: Időjárás.
0: A Muravidék felett változóan felhős lesz az ég délután, másút zavartalan napsütésre lehet számítani. Notranszkon megélénkül az északi irányú szél, a tenger melléken pedig a bóra, amely napközben fokozatosan mérséklődik. A csúcshőmérséklet általában 22 és 25 fok között alakul, az Adria mentén 28 fokig melegszik fel a levegő.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön továbbra is zökkenőmentes a járműforgalom. A közlekedési rendőrség ma az egész Muravidékre kiterjedő sebességellenőrzést végez.

0: csodálatos világ.
1: Jó napot kívánok, Szabó Márk vagyok. Ez itt ma nem a csodálatos világunk Kósa Ferenccel. Rekordos műsorunk helyén nyáron ugyanis korábbi Kósa Ferenccel közös sorozatainkból válogatunk egy-egy adást. Így ma Pannonia földjén és benne egy kárpátaljai táj. Ungvárt bemutattuk, a Kárpátaljáról már elég sokat meséltünk. Ma a második legnagyobb település Munkács lesz a főszereplő. De lesznek mellékszereplők is, így például Beregszász, Nagyszőlős, Rahó, Csap és a többiek. Munkács egykor teljesen magyar jellegű volt, és nevét híres szülötte miatt ismerjük leginkább. Halljunk tehát először is Munkácsról.
2: Munkácsról talán úgy bevezetőként el kellene mondani, hogy körülbelül 85 ezer lakosú város, az északkeleti Kárpátok aljában található, az Alföld és a hegyvidék találkozásánál terül el, a Latorca folyó partján. Hát a neve a régi magyar Munkász, vagyis Munkász személynévből való, annél származik, hát az eredeti jelentősége pedig a munka. A város legnagyobb nevezetessége a Várhegyen található, talán a Kárpátalja a legnevezetesebb, legszebb történelmi műemléke, nevezetesen a Munkácsvára. A vár nagyon fontos jelentőséggel bírt a Habsburg ellenes mozgalmak korában. Zrínyi Ilona vezetése alatt 1865 és 68 között hősiesen ellenállt a császári csapatokkal szemben. Ez a vár volt az egyetlen Magyarországon, amelyet az osztrákoknak nem sikerült elfoglalni. Na majd végül Zrínyi Ilona kénytelen volt tárgyalni az osztrákokkal a vár feladásáról. És majd 1688. január közepén első Lipót császár csapatai Antonio Caraffa tábornok vezetésével bevonultak a munkácsi várba. Zrínyi Ilonát Bécsbe vitték, kolostorba zárták, gyerekeit pedig osztrák liceumba adták, nevezetesen második Rákóczi Ferencet és Rákóczi Juliannát.
3: Erről beszélünk most mi is, de természetesen Munkácsnak ez volt ugye a hős korszaka szó szerint. Az, hogy előtte és utána mi történt, az már kevésbé volt később fontos. Ilyenkor a központba került véletlenül szinte ez a terület. Egyébként itt ugye a törökök és a Habsburgok az előtti korokban sokszor ütköztek meg ezen a vidéken, hiszen ott itt volt valahol egyfajta határ, és akkor később ugye megint csak itt a Habsburgok. És akkor, ha már tényleg Munkácsi Mihály neve fölmerült, illetve nevében van a település neve, akkor mondjuk el, hogy miköze van ennek az egyik legkiemelkedőbb képzőművészünknek ez a városhoz.
2: Hát igen, Munkácsi Mihály Munkácson született 1844-ben. Lényegében hatalmas vásznaival úgymond meghódított az egész Európát, az egész világot. Romantikusan realista festő volt, aki mindig valamilyen invenciókkal telli munkákat alkotott. Talán a legismertebb képeiről a honfoglalás képe, amely az Országházban látható, aztán megfestette Liszt Ferenc portréját, de talán a leghíresebb a Krisztus trilógia, ugye, amely napjainkban a Debrecenben látható. Természetesen három részből tevődik össze. Az első a Krisztus Pilátus előtt, a másodiknak a címe Ime az ember, és a harmadik a Golgota.
3: Igen, hát sajnos képei olyan technikával készültek, ami miatt egy picit elsötétülnek, így most már több mint 100 év távlatában, de ettől függetlenül, hogyha restaurálva vannak, meg amúgy is a képei nagy élményt nyújtanak a művészet kedvelőknek. Egyik legnagyobb képzőművészünkről van szó. Röviden valamit még a várról, aztán megyünk tovább Beregszászra.
2: Hát így van, az utóbbi időkben a várban felújítási munkálatok folytak, ugye? A vár napról napra szépül, több kiállítás is várja a látogatókat, itt kapott helyet a Munkácsi Történelmi Múzeum, amely a történelem valamennyi korszakából kiállítási tárgyokat mutat be.
3: Tovább Beregszászra, amely még a leginkább magyar jellegű város, hisz Munkácsnál nem mondtuk talán el, manapság már igen kis arányú a magyarság mértéke.
2: Hát így igaz, Munkács városában talán 9-10 ezer magyar él napjainkban, Beregszászon. A 25 ezer lakos jelentős része, talán körülbelül fele az magyar nemzetiségű. Kárpátalja települései között itt él a legnagyobb magyar közösség, és a település jelentős magyar kulturális központ, ahogy már említetted. Neve a magyar Bereg főnévből származik, a Szász utótagja pedig az egykori Szász lakosaira utal. A város fontos oktatási központ, itt működik például a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Ez az első olyan határon túli magyar felsőoktatási intézmény, amelynek diplomáját a helyi állam, tehát Ukrajna is elismeri. A magyar identitás tudat fejlesztése terén fontos szerepet töltenek be még a Beregvidéki Magyar Kulturális Szövetség, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség is. Most el kell mondani, hogy a városban működik még az Éhes Gyula Magyar Nemzeti Színház is, több templom található Beregszász városában, római katolikus, református és görög, már emlegettünk előző műsorainkban is, hogy igen, tarka itt a ugye, vallási prezentációt, ha megnézzük. Na, ezen kívül még meg kell említeni, hogy egy Nobel-díjas közgazdásznak a szülei Beregszászból emigráltak Amerikába még az első világháború előtt, és ezt a Nobel-díjas közgazdászt úgy hívták, hogy Milton Friedman, szóval szülei Beregszászról származtak. Milton 1912-ben született New Yorkban, és majd Nobel-díjat 1976-ban kapta, elemezte a fogyasztás, a pénztörténetet és a stabilizációs politika összetettségét.

0: Igen, hát ezek komoly, nehéz dolgok, az biztos. A lényeg az, hogy nagyon sokan emigráltak innen, és az ő családja volt az egyik ilyen. Tehát Beregszászról egész röviden, sajnos ugye nem tudunk sok időt szentelni egyik településnek sem. Megyünk is tovább Huszt városához, amelyben már kevesebb a magyar lakos, összességében viszont picit nagyobb, mint Beregszász.
1: Hát igen, kicsit nagyobb, mint Beregszász, körülbelül 28 ezer lakosú városról van szó, neve a Husztika, patak nevéből származik, ez pedig a szláv Husztka főnévből, amely kendőt jelent magyarul. A település legnagyobb nevezetessége a vár, amely a középkori Magyarország egyik legerősebb és legjelentősebb vára volt. A középkorban fontos stratégiai szerepe volt a várnak, ellenőrzés alatt tartotta az egyes szóbányákhoz vezető utakat, és több koronaváros védelmét is ellátta. Na most a Rákóczi szabadságharc egyik központja volt, majd csak a szabadságharc bukása után jutott az osztrák kézre a vár. 1766-ban villám sújtott a toronyban, tűzvész keletkezett, és lényegében a lőpor raktár is felrobbant, romokban hevert. A várat soha nem építették újjá, még második József is megnézte a várat, ugye megszemlélte, Mária Terézia fia, de úgy döntött, hogy a várat nem kell újjáépíteni, semmi értelme nincs. Hát a napjainkban a várat sajnos benőtte a növényzet, de még így romos állapotban is nagyszerű látványt nyújt a turisták számára. Hát a várról Kölcsey Ferenc költünk, a himnus szerzője is megemlékszik a Husz című költeményében, és nagyon érdekesen fejezi is be a verset, ugye hát Kölcsey nem csak a múltat szokta idézni, hanem már a jövőbe is látott, úgymondván, és Kölcsey úgy fejezi be a Husz című verset, hogy has, alkos, gyarapics, és a haza majd fényre fog derülni. Na, azt is el kellene mondani, hogy Husz görög katolikus templomában nyugszik Petrőci Kata Szidónia, ő volt az első magyar költőnő, 1658 és 1708 között élt, versei csak kézírásban maradtak fenn, összesen 45 darab verséről tudunk.
0: Tehát a művészetek, hogyha Huszt, akkor fölmerülnek, és a következő településünk kicsit Mókás nevű csap, ami itt van a határ mellett, sokáig ez volt ugye a Szovjetunió felé a határ, manapság most már ugye Ukrajnában, egy ideig ugye Csehszlovákia volt ez, Magyarország is volt ez, Habsburg, tehát a dualista monarchia is volt ez, tehát a 20. században minimum 5 állam alakulatnak volt része az, ami manapság Kárpátalja, ugye ez is egy érdekesség.
1: Csapnak, vagyis ukránul csapnak, ugye körülbelül 9000 lakossal van, hát ebből körülbelül 40%-a magyar nemzetiségű. A város Ukrajna egyik legfontosabb vasúti csomópontja, átrakodó állomása, országos jelentőségű. Hát az európai nyomtávú vasúti kerekeket itt cserélik ki az orosz szabványoknak megfelelő szélesebb nyomtávúakra. Itt van a Csap-Záhony nemzetközi határátkelő is, vasúti és közúti is.

0: Igen, hát ugye igazság szerint tényleg emiatt ismerős. Aztán, hogyha a Rahóról beszélünk, akkor már a hegyekben vagyunk egy kicsit jobban, mert ugye tudjuk, hogy itt egy rövid kis alföldi szakasz után már a Kárpátok dombjai húzódnak, amikből aztán lesznek egy kicsit nagyobb hegyek is, egészen a Vereckei hágóig, tehát Rahó már itt van, és inkább ukrán-ruszin településről van szó most már nemzetiségileg.
1: Hát így igaz, ukránul Rahiv a városnak a neve, 15 ezer lakosú városról van szó, nevét a Rahó pataknévből kapta, ez pedig a szláv Orehov, azaz diós szóból származik. A város határában egyesül a Fejér és a Fekete Tisza, na hát a Tiszáról talán el kellene azt mondani, hogy Tisza a Duna leghosszabb mellék folyója, hossza 962 kilométer, folyó a nevét a vaskorban itt élő népcsoportoktól kapta, a Tizzak szó folyót jelenthetett valamikor, később a szőke jelzőt pedig azért kapta, mert a homokkal van telle, ugye a Tisza vize. Most a Fekete és a Fehér Tisza forrása egymástól légivonalban 53 kilométerre található. A Tisza összhossza valamikor 1419 kilométer volt, de a szabályozások eredményeként a folyó új hossza körülbelül 450 kilométerrel rövidebb lett. A szabályozások 1846-ban kezdődtek, és gróf Széchenyi István szervezte őket meg. Meg kell említeni azt is, hogy a Tisza torkolata Szerbiában van, Titel városa közelében. Itt a vízhozama már megközelíti a Dunáét, így akár a Dráva nélkül a Duna lehetne a Tisza mellékfolyója is, hát ez is egy érdekesség, ugye? Talán, hogyha megemlítjük a Tisza legnagyobb mellékfolyóit, ezek Magyarországon a Sajó, a Bodrog, a Szamos, a Kraszna, az Agyva, persze még a Körösöket is meg kell említeni, és a Marost is. A Szerbia területén, vagyis Vajdaság területén pedig a legnagyobb mellékfolyója a Béga. Szerbek úgy nevezik ezt a folyót, hogy Begej. Európa földrajzi vagy mértani középpontja is Rahó közelében található. Ez egy obeliszkkel megjelölt pont a Tisza partján, pontosabban Terebesfehérpatak helység határában, egy völgyben húzódó út szélén. Az emlékoszlopot 1887-ben állították fel, na majd 1977-ben felújították, ekkor elhelyeztek mellé egy szociál jellegű emlékművet is.
0: Igen, hát sajnos egyébként a Tisza az ugye nagyon fontos olyan szempontból is, hogy az egész Alföldnek a vérkeringését, vízügyét rendezi gyakorlatilag, míg inkább a mi folyónk talán, mint a Duna, vagy hát inkább magyar folyó, mint a Duna. Volt itt egy nagyon komoly ökológiai katasztrófa is, amivel ugye most nem fogunk többet talán foglalkozni, szerencsére a Tisza nagyjából helyreállt azóta, megdöbbentő, hogy a környezet mennyire helyre tud jönni egy nagy beavatkozás után. Nos, és hát említettük már a Vereckei hágót, és azzal kezdtük talán kárpátaljai sétánkat is, így a vége felé odaérünk vissza hozzá, hiszen ugye ennek egy nagy jelképe van a magyarság szempontjából. Egyébként régebben nem csak jelkép szempontjából volt fontos, hanem tényleg stratégiailag is, hiszen még a II. Világháborúban is a hágóknak fontossága volt. Ugye ezen tudtak betörni ide nem csak a tatárok, de később a szovjetek is a II. Világháborúban.
1: Hát így igaz, talán néhány földrajzi adatot a Vereckei hágóról. Ugye a hágó az északkeleti Kárpátok egyik legfontosabb hágója, tengerszinti magassága az 841 méter, a Latorca és az Opor folyó völgye között helyezkedik el a hágó. Hát ősidők óta használt út volt, a honfoglaló magyarok többsége 895-ben ezen a hágón keresztül érkezett a Kárpát-medencébe. Megemlíthetjük azt is, hogy 1241-ben a mongol tatár fülsereg is itt tört be Magyarországra. Na majd a magyar honfoglalás 1100. évfordulójára, a millecentenáriumra a hágótól kissé távolabb állították fel a honfoglalási emlékművet, alkotója Matl Péter, Munkácsi szobrász. Az emlékmű a kelet és a nyugat közötti kaput jelképezi, valahogy 7 kőtömbből áll, ezek a Kárpátokon átvonul 7 honfoglaló törzset jelképezik, a kapu nyílásában pedig a vérszerződésre emlékeztető oltárkő áll. Az emlékművet folyamatosan rombolták az ukrán ultranacionalisták, ezért 2008-ban majd újjá kellett építeni. Hát, hogyha már a Vereckei hágónál tartunk, akkor még mindenképpen befejezésről meg kell említeni Feszti körképét, ugye, amely 1894-ben keletkezett, és a honfoglalást ábrázolja, és ez a körkép a világ harmadik legnagyobb körképe, napjainkban az Opus Tasseri Nemzeti Parkban található Szeged közelében.

0: Pannonia földjén. Tájak, értékek, emberek. Most megismételtük a 2015. november 13-ai epizódot, amelyben a Kárpátaljáról meséltünk. Egy hét múlva pedig már Pincétől Pirániig és Novo Mesto környéke. Kósa Ferenccel mára itt búcsúzunk, szép napot kívánunk!
1: Pannonia földjén.

Nem én Ferenc énekelt az imént, egy kicsit jobb a helyzet odakint, bár lassan csökken a hőmérséklet, de most szépen süt a nap. Már nem zavartalanul vannak azért felhők az égen. A folytatásban derült időt mutat az előrejelzés a holnapi napra is egyébként. Vasárnapra mutatnak felhőket, meg némi csapadékot, majd meglátjuk, hogy alakul. Az biztos, hogy itt nálunk zenék jönnek a folytatásban, ebben az órában, sőt a következőben is, de persze 5 órakor várjuk majd önöket a hírekkel, akkor még egy kicsit rövidebben, de 6 órakor már hosszabban, hiszen akkor a napi krónikát hallgathatják meg, ami nem más, mint a hír összefoglaló itt a Muravidéki Magyar Rádióban, és ahogy többször is elmondtuk, már a vezetett műsorrész este 7-ig tart, akkor egy néhány perccel 7 óra előtt a búcsúkor majd elmondjuk a további tartalmat. Ha tehetik, rádiózzanak velünk, jó vételt kívánunk, és kellemes délutánt!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Szlovénia egész területén továbbra is szárazság uralkodik a felszíni talajrétegben, miközben a folyók vízkészlete is igen alacsony. Bár a vízháztartás kisebb hiányt mutat, mint a múlt héten. A Környezetvédelmi Ügynökség adatai szerint az ország egészét érinti a felszíni réteg kiszáradása, ami nehezíti a növények vízellátását. A legfrissebb környezeti jelentések szerint a helyzet a főváros térségében a legsúlyosabb. A közelgő esőzések csak részleges enyhülést hozhatnak a száraz talajnak, de nem fogják teljes mértékben kompenzálni a vízhiányt. Ráadásul a hazai folyók mintegy 45%-ánál huzamosabb ideje alacsony vízhozamot mérnek. Különösen kisvízű a Mura, a Száva felső szakasza és a Ljubljanica. Az Európai Központi Bank sajtótájékoztatóján Christine Lagarde elnök egyértelművé tette, hogy az intézmény üdvözli az euró bevezetésére irányuló szándékokat, a csatlakozás sikere azonban az érintett országok felkészültségén és döntésein múlik. A tájékoztatón az euróövezet bővítése, a magyar csatlakozás lehetősége, valamint a magas bolgár infláció is kiemelt témaként szerepelt, számolt be a portfólió. Lagarde megerősítette, hogy az euróövezet felkészült az új tagok fogadására, feltéve, ha azok hiánytalanul teljesítik a Maastrichti kritériumokat, és kedvező konvergencia jelentést kapnak. Bár az ehhez vezető út időigényes, a jegybank elnök szerint hosszabb távon, egyetlen jogi kivételtől eltekintve, az Európai Unió szinte minden tagállama be fogja vezetni a közös fizetőeszközt. Franciaország az Európai Unióban elsőként fogadott el törvényt a gyermekek közösségi média használatának korlátozásáról, követve a globális mintát adó Ausztráliát. A francia törvényhozók által elfogadott szabályozás értelmében 2027. januárjától az olyan alkalmazásoknak, mint a Facebook, az Instagram, a TikTok és a YouTube szigorú életkor ellenőrzési rendszert kell bevezetniük a 15 évnél fiatalabb felhasználó kiszűrésére. Emmanuel Macron elnök mérföldkőnek nevezte a döntést, hangsúlyozva, hogy a fiatalok szellemi és érzelmi fejlődése nem válhat üzleti érdekek áldozatává. A döntést követően számos európai és ázsiai ország, valamint az Egyesült Királyság is hasonló intézkedéseket tervez a fiatalok védelmében. Európában Ausztria, Dánia, Németország, Görögország, Norvégia, Lengyelország, Szlovénia és Spanyolország is hasonló intézkedések előkészítésén dolgozik, bár az életkor ellenőrzésének gyakorlati megvalósítása egyelőre komoly kihívást jelent, írja az Independent. Az iráni forradalmi gárda azt állítja, jelentős károkat okozott az Egyesült Államok kuvaiti katonai létesítményében végrehajtott támadása. Az iráni közlés szerint a művelet során egy nagy lőszerraktár és több katonai objektum is megsemmisült, de ezeket az állításokat független források egyelőre nem erősítették meg. Az iráni közlemény ugyanakkor az USA-t azzal is megvádolta, hogy hazudik a saját népének, vitatva a Washington által közölt hivatalos veszteségadatokat. Az amerikai védelmi minisztérium védelmi veszteségadatokat

0: veszteségelemző rendszerének adatai szerint eddig 14 amerikai katona vesztette életét. Ezzel szemben az IRGC azt állítja, hogy a sebesültek napi mentőautós evakuálása egy németországi amerikai kórházba egyértelműen bizonyítéka annak, hogy a tényleges veszteségek jóval magasabbak a hivatalosan közöltnél.
1: Időjárás.
0: Szombaton többnyire napsütéses időben lesz részünk. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 7 és 12 fok között alakul, déltájban 25-29 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön zökkenőmentes a járműforgalom. A közlekedési rendőrség ma az egész Muravidékre kiterjedő sebességellenőrzést végez.

Július 24-e van, zajlik a 33. Wien Fesztivál Balatonszemesen, és egészen 26-áig lehet látogatni a programokat, amik teljesen ingyenesek, és lesz egy kiemelt eseménye is a Wien Fesztiválnak, július 25-én szombaton, Balatonszemesen, tehát a Zene Pavilonnál avatják fel Magyarország első köztéri Freddie Mercury mellszobrát, közölték a szervezők az MTV-vel. A tájékoztatás szerint a kezdeményezés a Queen Baráti Kör Kulturális Egyesület és Balatonszemes önkormányzatának együttműködésében valósul meg. A rendezvény egyik díszvendége az énekes egykori személyi asszisztense lesz. A közleményben Gyarmati Arnoldot, a Queen Baráti Kör Kulturális Egyesület elnökét idézik, aki elmondta, a projekt megvalósítását több éves előkészítő munka és számos egyeztetés előzte meg. 2019-ben indultak neki ennek a történetnek, más helyszínen is próbálkoztak, de végül Balatonszemesen talált otthonra az elképzelés. Az elnök kiemelte, hogy a döntésben nagy szerepe volt annak is, hogy Balatonszemesen már több mint 30 éve működik a Queen közösség, valamint a szobor létrejöttében fontos szerepet játszott a város önkormányzata is. A mellszobrot Kocsis András Sándor szobrászművész készítette. A szervezők a teljes alkotói folyamatot végig kísérték, hogy a lehető leghitelesebb portré születhessen az énekesről. A tájékoztatás szerint ez a világ harmadik köztéri Freddie Mercury szobra. A közleményben még azt mondta a polgármester, hogy méltó helyre került Balatonszemesen ez a szobor. Freddie Mercury mellszobor Balatonszemes nemzetközi ismertségét is növeli. Biztos vagyok benne, mondta ő, hogy a szobor helyszíne zarándok helyé válik. A világ számos országából érkeznek majd olyan látogatók, akik szeretnék felkeresni ezt az emlékhelyet. A közleményben felidézik, hogy a balatonszemesi Queen tábor az 1990-es évek elején indult, és az évek során fesztivállá nőtte ki magát. Idén tehát már a 33-at tartják, az idei rendezvény pedig több jubileumhoz is kapcsolódik, hiszen Freddie Mercury születésének 80-dik, valamint a zenekar budapesti koncertjének 40-dik évfordulóját ünneplik. A mellszobor avatása július 25-én szombaton 19 órakor lesz majd a Zene Pavilonnál, ezt követően pedig lézershow és koncertek is várják az érdeklődőket, és a folytatásban mi is a Queen-nál megyünk tovább.

Zámbó Krisztián felvétele szólt, Keresztes Ildikóval pedig mindjárt megyünk tovább a folytatásban. 2 perccel múlt el 5:45, tudják jól 6 órakor következik majd a hírösszefoglaló napi krónika, ne hagyják ki.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: A hét utolsó munkanapján történt fontosabb eseményeket Donner Tíme, a műsorvezető, és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műszaki szobában Vucsák Filip hangtechnikus tart önökkel. Munkatársaim nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Ha a következő percekben is velünk tartanak, akkor egyebek mellett az alábbi témákról hallhatnak majd részleteket.
2: A szlovén kormány intézkedést fogadott el az üzemanyagárak emelkedésének mérséklésére.
1: Minden idők legerősebb júniusát hozta a turisztikai szezon Szlovéniában.
2: Újabb szakaszba lépett a magyar-szerb kőolajvezeték előkészítése.
1: Ukrajnai drónok mára virradóan két raktárt támadtak meg Szentpétervár közelében.
2: Hatalmas pusztítást végzett a közel 10 napja tomboló vihar Chile északi részén.
1: Horvát kutatók közzétették a horvátországi Mljet szigeténél feltárt bizánci hajóroncs vizsgálatának eredményeit. Ezek lesznek tehát mai fő témáink, már is kezdünk, tartsanak velünk! A szlovén kormány a magánszemélyek és a családok tehermentesítése érdekében ideiglenesen eltörölte a fontosabb üzemanyagok két fő adó és járulék terhét, az energetikai hatékonysági hozzájárulást és a CO2 környezetvédelmi adót.
2: A motorbenzin, a dízel üzemanyag és az extra könnyű fűtőolaj esetében 2 hónapig nem kell kiszámítani az energiahatékonysági és a széndioxid kibocsátású levegő szennyezés környezetvédelmi díjat. A hivatalos számítások szerint a benzin literje így közel 10 centtel lesz olcsóbb, míg a dízel és a fűtőolaj literenként ára több mint 11 centtel csökken. Az intézkedés július 28-ától egészen szeptember 28-áig lesz hatályban. A hivatalos kormányzati portál tájékoztatása alapján a lépés célja annak megakadályozása, hogy a szabályozott kőolaj származékokára túlságosan megugorjon.
1: Csak néhány önkormányzat képes megélni hitelfelvétel nélkül Szlovéniában. Tavaly az önkormányzatok teljes eladósodottsága körülbelül 1,5 milliárd eurót tett ki, az egy lakosra jutó átlagos adó pedig 735 euró volt.
2: A lakosság számát tekintve messze a legeladósodottabb település a muravidéki Gornyi Petrovci település volt tavaly, ahol lakosonként 2860 eurót tett ki az adósság. Ezt követi a koroskói Rádljob-Drávi település 1968, majd Preválje 1441 euróval. A negyedik helyen Ljubljanál 1376 euróval, amely egyébként közel 374 millió euróval adós. Az önkormányzatok szerint a hitelfelvétel elkerülhetetlen a beruházások és a fejlesztések forrásainak biztosítása érdekében.
1: Szlovénia egész területén továbbra is szárazság uralkodik a felszíni talajrétegben, miközben a folyók vízkészlete is igen alacsony, bár a vízháztartás kisebb hiányt mutat, mint a múlt héten.
2: A környezetvédelmi ügynökség adatai szerint az ország egészét tekintve a felszíni réteg kiszáradása, ami nehezíti a növények vízellátását. A legfrissebb környezeti jelentések szerint a helyzet a főváros térségében a legsúlyosabb. A közelgő esőzések csak részleges enyhülést hozhatnak a száraz talajnak, de nem fogja teljes mértékben kompenzálni a vízhiányt. Ráadásul a hazai folyók mintegy 45%-ánál huzamosabb ideje alacsony vízhozamot mérnek. Különösen kisvízű a Mura, a Száva felső szakasza és a Ljubljanica.
1: A 2026-os júniusi szlovéniai turisztikai szezon minden idők legerősebb júniusát hozta, közel 810 ezer vendég érkezéssel, ebből körülbelül 158 ezer hazai és 652 ezer külföldi vendég volt, és a történelemben először több mint 2 millió vendégészakával, ami júniusi történelmi rekord, és a 2022-es csúcsot is túlszárnyalta.
2: Az év első felében összesen mintegy 5%-os növekedés regisztrált a szlovén turizmus. A leglátogatottabb települések továbbra is Ljubljana, Pirán és Bled voltak, míg a statisztikák egyre erősebb alpesi nyári trendet mutatnak.
1: A folytatásban hírek Magyarországról. A 2026-os felsőoktatási felvételi eljárásban több mint 101 ezer hallgató nyert felvételt, a jelentkezők csak nem 3/4-e kezdheti meg így tanulmányait szeptemberben.
2: A legnépszerűbb képzési területek idén is a gazdaságtudomány, a pedagógus képzés és a műszaki tudományok voltak. Rekordlétszámot ért el több nagy

0: egyetem, miközben számos szakon jelentősen emelkedtek a ponthatárok. A legmagasabb bejutási küszöböt a Corvinus angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás szakán húzták meg 477 ponttal.
1: Újabb szakaszba lépett a magyar-szerb kőolajvezeték előkészítése. A szerb Transnafta benyújtotta a környezeti hatástanulmány jóváhagyására vonatkozó kérelmét.
0: A Horgos térségétől Újvidékig húzódó 113 kilométeres olajvezeték Magyarország felől nyitna új beszerzési útvonalat Szerbiának, amely jelenleg kizárólag Horvátországon keresztül kap importált nyersolajat. A szerb kormány 2023. december 7-én kiemelt nemzeti jelentőségű projekté nyilvánította a beruházást.
1: A Dél-Európát sújtó brutális hőhullám és a földközi tengert perzselő tengeri kánikula miatt már 30 ezer embert kellett evakuálni Franciaországban és Spanyolországban.
0: Franciaország hivatalosan is az Európai Unió segítségét kérte az Atlanti-óceáni partvidéken pusztító hatalmas erdőtűz megfékezéséhez. Ennek keretében érkezik Horvátországból két Canadair tűzoltó repülő, két portugál Air Tractor és két Black Hawk helikopter Szlovákiából, illetve Csehországból. Eközben Spanyolországban országos vészhelyzetet hirdettek ki a főváros Madrid térségében és Ávila tartományban az ellenőrizhetetlenné vált tűzfészkek miatt. A spanyol főváros környékén fellángoló tüzek miatt több mint 10 000 ember kellett kimenekíteni az otthonából, és a válságkezelést pedig a katonai katasztrófa védelem vette át. Az Európai Erdőtűz Információs Rendszer adatai szerint Spanyolországban idén már csaknem 125 ezer hektár földterület égett le, viszonyításképpen tavaly egész évben 393 ezer hektár vált a lángok martalékává. A pusztító tüzeket az extrém hőség is táplálja. A spanyol meteorológiai szolgálat adatai szerint Murcia tartományban, Sieza városában 44,7 Celsius fokos rekordhőséget mértek, míg Albacete, Ávila és Teruel városokban is megdőltek a júliusi melegrekordok a 42 Celsius fokos hőséggel.
1: Ukrajnai drónok péntekre virradóan két Szentpétervár közelében lévő raktárt támadtak meg, amelyek az orosz internetes kereskedelmi óriás a Wildberries tulajdonában vannak. A csapások nagy tüzeket okoztak, füstjük belepte a történelmi várost. A cég közölte, hogy ideiglenesen leállította eme logisztikai központok működését.
0: Egy másik raktárát péntekre virradó éjjel az Oroszország által megszállt Krimben, Szimferopolban érte támadás. Vlagyimir Zelenszkij ukrán elnök korábban azt állította, hogy a cég raktáraiban olyan alkatrészeket tárolnak és küldenek tovább, amelyek szankciók alá eső haditechnikai eszközökhöz szükségesek, különösen drónok és navigációs berendezések gyártásához. Ezeket az Ukrajna elleni agresszióban használják fel. Az ukrán elnök arról is beszámolt, hogy csapást mértek az oroszországi Kirovban működő Avitek nevű hadipari vállalatra, valamint egy Ukrajnától csaknem 1350 kilométerre található kőolajipari létesítményre.
1: Hatalmas pusztítást végzett, és már 13 ember halálát okozta közel 10 napja tomboló vihar Chile északi részén. Szinte egy az egyben elverte a termést, fontos főútvonalakat tett járhatatlanná, miközben több mint 60 ezer embert vágott el a külvilágtól.
0: A szakadó eső, a megáradt folyók és a földcsúszamlások, a hegyekben a hóviharok mintegy 2800 otthont döntöttek romba. Az államfő rendkívüli állapotot hirdetett Coquimbo és Atacama régiókba. A mentésbe bekapcsolódott a hadsereg is. Chilében több mint 20 éve nem volt ilyen erejű és ennyire hosszantartó vihar, mint ez a mostani.
1: A sporthírek előtt még arról, hogy horvát kutatók közzétették több éves víz alatti ásatásaik első eredményeit a horvátországi Mljet-szigeténél feltárt, a 7. vagy 8. század fordulójára datált bizánci hajóroncsról. A tengerfenéken talált rendkívüli gazdagságú leletegyüttes alapján a kutatók szerint a hajó egy magasrangú bizánci méltóságot vagy diplomatát és annak kíséretét szállította, számolt be róla a Reuters.
0: A régészek által végzett több mint egy évtizedes feltáró munka során a következő lenyűgöző tárgyak kerültek elő a vízből. Több mint 600 g aranyékszer, ami az eddigi legnagyobb ilyen jellegű kincs, amelyet valaha mediterrán hajóroncson találtak. Rubinokkal, smaragdokkal és gyöngyökkel díszített ruhacsatok, aranypecsétgyűrű, amely egy bizánci császárt ábrázol, és amelyet csak a legmagasabb rangú udvari vagy katonai tisztviselők viselhettek. Aranyérmék, amelyeket a Herakleiosz dinasztia 4 császárának uralkodása idején vertek. kísérletek. A Reuters beszámolója szerint a felfedezés azért is kiemelkedő jelentőségű, mert ez az időszak sokáig egy elszegényedett, sötét kornak számított a térség tengeri kereskedelmében. A hajó rakománya és luxustárgyai teljesen új megvilágításba helyezik a korabeli diplomáciai és tengeri kereskedelmi hálózatokat.
2: Sport.
1: Tadej Pogacar bravúros győzelmet aratott a Tour de France 19. szakaszán, ezzel a szuperklasszis megnyerte pályafutása első alpduezi hegyi befutóját és megszerezte az 5. etap győzelmét az idei versenyen. Pogacar másfél kilométerrel a cél előtt érte utol a szökevényeket, majd emberfeletti hajrával mindenkit maga mögé utasított a GAP és az Alp Duez közötti 127,9 kilométeres táv végén. Győzelmével Pogi még Marco Pantani 1995-ös legendás csúcsát is megdöntötte ezen a kultikus emelkedőn. Charles Leclerc, a Ferrari monakói versenyzője autózta a legjobb köridőt a 41. Forma 1-es magyar nagydíj pénteki első szabad edzésén a magyaródi Hungaroringen. A 28 éves pilóta annak ellenére is közel fél másodpercet vert a mezőnyre, hogy az autója bő 5 perccel a kockázászló előtt szinte megállt az utolsó előtti kanyarban, így idő előtt a boxba kellett hajtania. Leclerc mögött a 4-szeres világbajnok holland Max Verstappen végzett a Red Bull-lal, míg a 3. helyen a 7-szeres VB első brit Lewis Hamilton zárta másik Ferrarival, akit a francia Isaac Hadjar követett a másik Red Bull-lal. A címvédő brit Lando Norris csak 11. lett a McLarennel.
0: Időjárás. Szombaton többnyire napsütéses időben lesz részünk, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 7 és 12 fok között alakul, déltájban 25-29 fok közötti értékeket mérhetünk. Vasárnap a keleti ország részben több-kevesebb napsütésre lehet számítani, ugyanakkor a nyugati és a középső vidékek felett többnyire felhős lesz az ég, és elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Hétfőn jobbára napos idő várható, de Notranskon délután egy-egy futó zápor vagy zivatar nem kizárt.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön zökkenőmentes a járműforgalom, a közlekedési rendőrség ma az egész Muravidékre kiterjedő sebesség ellenőrzést végez.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért a Muravidéki Magyar Rádió péntek esti hírösszefoglalójába. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további szép estét, jó pihenést!

császárelődés Szalonta és Szilvia felvétele után még egy kis zenét hallgatunk. 5 perccel múlt el fél hét, figyelmeztetés van érvényben, továbbra is nagy a tűzveszély a természetben, írja az Árszó az oldalán, most már folyamatosan jó ideje, és most még nem is olyan túl magasak a hőmérsékletek, mint mondjuk, amit a következő hétre jósol a meteorológia, úgyhogy mindenképpen komolyan kell venni a figyelmeztetést, tartsák be az ilyenkor szükséges korlátozásokat, szabályokat, hogy megelőzzük a nagyobb problémákat. Ennyit akkor csak így információ gyanánt, azért, mert az előbbi szirénázva mentek el a tűzoltók mellettünk. Na de vissza már is a zenékhez, folytatjuk tovább a muzsikák sorát egészen 7 óráig, sőt, 7 óra előtt egy kicsivel majd búcsúzunk, és mondjuk a további tartalmat. Jó rádiózást mindenkinek!

Ezúttal a Republik felvétele után köszön el önöktől a vezetett műsor rész itt a Muravidéki Magyar Rádióban, megköszönve kitartó figyelmüket, és kívánva egyben önöknek további jó pihenést, jó rádiózást is, ha gondolják. Lesz majd esti mese, lesznek könnyű zenék, aztán terepjáró ismétlés 20 órától, utána pedig majd sok-sok zene a folytatásban, az est és az éjszaka óráiban. Holnap reggel a szokott időben várják majd önöket a kollégák, mára pedig búcsúzunk. Koleti Zsuzsanna szerkesztette a híreket. Bucsák Filip volt a hangtechnikus és Donner Tíme a műsorvezető. Szép estét, jó pihenést és jó hétvégét mindenkinek. Minden jót a legközelebbi viszonthallásig.

0: Magyar Rádióval.
1: Benedek Elek, a szürke. Hol volt, hol nem volt hetet hét országon is túl, az óperenciás tengeren innét, volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek semmi egyebe nem volt a világon, csak egy szürke lova. Azzal minden nap eljárt a száraz malomba őrölni, úgy éldegélt egyik napról a másikra. Hát egy esztendőig, kettőig ment, ahogy ment a dolog, hanem egyszer a szürke megunta, hogy mindig csak egyedül járjon, mondta a gazdájának. Gazduram, szerezzen nekem társat, mert ha nem, akkor kifogy belőlem. Ó, édes szürkém, mondotta a szegény ember. Ha szereznék ki jó szíve, de honnét, s mivel, mikor egy árva garasom sincs? Noha nincs, mondotta a szürke, ha ereszten el, majd kerítek én magamnak társat. Hát jól van, szegény ember beleegyezett, szürke elindult, ment, mendegélt hetet hét ország ellen, addig ment, mendegélt, míg rengeteg erdőben egy róka lyukhoz nem ért. Ottan szépen leheveredett a lyuk előtt, behunyta a szemét, mintha meg volna dögölve. A lyukban egy öreg róka lakott három fiával, mondja az öreg a legkisebbiknek. Eredj, fiam, láss egy kicsit te is a világba, hozz már te is valamit, hadd lám, mit tudsz? Elindul a kis róka, de a lyuknál visszafordul, mondja az anyjának. Jaj, lelkem, anyám, nem lehet kimenni, mert a hó befújta a lyukat. Mit beszélsz, te bolond? Mondta az öreg róka. Hát hiszen mereg nyár van. Hát ha nem hiszi, nézze meg, édesanyám. Na eredj, mondja a róka a középső fiának. Nézd meg, igaza van-e az öcsédnek. Megy a középső fiú, de mindjárt visszafordul az is. Bizony igaza van, édesanyám, az öcsémnek. Akkor a hó van a házunk előtt, hogy nem lehet kimenni. Küldi az öreg róka a legidősebb fiát, nézze meg az is. De az is csak azzal jön vissza, hogy bizony nem lehet kimenni. Nyár ide, nyár oda, nagy hó esett. Na, akkor megnézem magam, mondja az öreg róka. Hát bezzek, hogy nem hó volt a házuk előtt, hanem a szürke ló feküdt ott. Na, most mit csináljanak? Hát el kellett, hogy húzzák ezt a dögöt, mert különben nem tudnak kijárni. Szólítja három fiát, belekapaszkodnak a lóba négyen, rángatják, cibálják, de nem tudták elhúzni. Hanem az öreg róka nagy nehezen mégiscsak kibújt a lyukból, s szaladott a farkas komához. Hely, lelkem, komám, ha jöjjön csak, egy döglött ló van a házam előtt, ki ennek adom, csak vigye már el. Szalad a farkas nagy örömmel, hát csak ugyanott feküdt a ló. Próbálják húzni, nem bírják. Hej, hej, mondja a farkas. Hát hogy lehetne elhúzni, róka koma? Tudom én, mondja a róka. A kent farkát a ló farkához kötöm, aztán úgy elhúzhatja. Na bizony jó lesz, mondja a farkas. Hát mégis van eszek ennek, róka koma. Azzal a róka jó erősen összekötötte a lófarkát a farkaséval, farkas elkezdi húzni, de meg se tudja mozdítani, pedig úgy erőlködött, hogy majd belészakadt. Hiszen a szürkének se kellett több utcu, felszökött szaladt a farkassal hegyen völgyön által erdőn mezőn keresztül, meg sem állott hazáig. Na, gazduram, hoztam társat! Ej, megörült a szegény ember, bunkós bottal jó fejbe vágta a farkast, lenyúzta a bőrét, eladta, s az árán társat vett a szürkének. Na most már jobban ment a munka. Ha a szürkének társa

0: nem akadt volna, az én mesém is tovább tartott volna.
1: Itt a vége, most jövőn le!
2: Szép volt, másen volt. Jó éjszakát, gyerekek!
1: Jó éjszakát!
3: Szép álmokat!
4: Szép álmokat!
5: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.
6: MMR.

Köszöntöm a pénteki terepjáró hallgatóit. A tegnap esti viharnak kellemetlen kísérője volt. A zöld borsó nagyságú jégszemcsék szerencsére rövid ideig és sok esővel érkeztek. Hogy okozhatott-e károk, szerencsére rövid ideig és sok esővel érkeztek. Hogy okozhatott-e károkat és mi a teendő egy jégeső után, arról

0: szednek a legyengült növényekkel. A sérült növények megfelelő gondozása tehát nagyban hozzájárulhat regenerálódásukhoz, megakadályozhatja a betegségek terjedését, sőt, akár a termés egy részét is megmentheti. Szerencsénkre múlt este a jég sok esővel és csak rövid ideig érkezett, remélhetőleg sehol sem okozva nagyobb károkat. Bárhol és bármikor is esik ilyen égi áldás, fontos a növények minél hamarabbi átnézése, csak szükséges, megfelelő védekezés elvégzése. Szőlő esetében egy nagyobb vihar és jégeső után gyógyító hatása van a részkészítményeknek és a folpet hatóanyagnak, amelyhez valamilyen növényerősítő használatát javasolják, mint amilyen a protifert, az algoplazmin, a naturamin és az algovitán. Amire azonban oda kell figyelni, hogy egyes kombinációk használata előtt a használati utasításban ellenőrizni kell a fitotoxicitás esetleges előfordulását. A zöldséges kert is megsínyli egy jégeső következményeit. A tegnapi ütései azonban nálunk csak a tökfélék levelein és a salátán látható. A szőlő esetében felsorolt készítmények a zöldséges kertben is jó szolgálatot tehetnek, de speciálisan kerti felhasználásra lett kialakítva a plantella készítmények közül a bioplantella natur és a vita is, ezek bátran használhatók. Abban az esetben, ha egy jégeső nagyobb kárt tenne a kiskert növényeiben, akkor mindenképpen a betegségek, a rothadás elkerülése érdekében a sérült növényeket, terméseket el kell távolítani. A kevésbé sérülteknél azonban még számíthatunk regenerálódásra. Mint ahogy egy nagyobb eső után is, úgy egy jégeső után is, jó, ha átmozgatjuk kissé a talajt, mert az tömörítheti azt. És amíg előttünk álló visszatérő melegek ellen jó, ha a mulcsréteget is felfrissítjük. Egy égeső után a növényeinket a lehető leghamarabb, legjobb valamilyen alga alapú készítménnyel permetezni, hogy a növény begyógyítsa a sebeit és gyors regenerációba kezdjen. E készítményekkel a növényeket beöntözni és permetezni is lehet, attól függően, hogy azok mennyire sérültek. Nyári időben a természetben nem minden irányítását tartjuk a kezünkbe, de tudással és megfelelő intézkedésekkel sok mindent tehetünk növényeink érdekében.
1: A szlovén mezőgazdasági szervezetek sürgős intézkedéseket várnak a kormánytól a mezőgazdasági gázolaj árának jelentős emelkedése miatt. Szerintük a növekvő üzemanyag költségek komolyan veszélyeztetik az élelmiszertermelést, miközben a gazdálkodók már most is az idei szélsőséges időjárás következményeivel küzdenek. Horváth Dávidot hallják.
2: A Márkisauci Boris Gumilár 60 hektáron gazdálkodik, éves szinten pedig 10 000 liter mezőgazdasági gázolajra van szüksége a munkavégzéshez. Az üzemanyag drágulása mellett viszont egyre nagyobb kihívás a termelés.
3: Ez azt jelenti, hogy amikor ezeket a terményeket értékesítettük, gyakorlatilag ingyen adtuk oda őket. A buza felvásárlási ára ugyanis alacsonyabb, mint tavaly volt, miközben az üzemanyagára több mint 40%-kal magasabb a tavalyinál.
2: A szlovén mezőgazdasági és erdészeti kamara, valamint több gazdaszervezet közös felhívásban figyelmeztetett arra, hogy az áremelkedés éppen a legintenzívebb mezőgazdasági munkák időszakában jelentkezik, amikor a gabonaaratás befejeződik, zajlik a zöldítő növények vetése, és hamarosan megkezdődik a kukorica, a burgonya, a gyümölcs és a szőlő betakarítása, valamint az őszi vetés. Józse Podgorsek, a mezőgazdasági és erdészeti kamara elnöke szerint jelenleg az idei év legmagasabb mezőgazdasági gázolaj árával kell számolniuk a gazdálkodóknak. Elmondta, a kamara már tavasszal javaslatot tett a kormánynak pénzügyi segítségre, de ezekről a kezdeményezésekről eddig nem született döntés. A gazdaszervezetek azt szeretnék, hogy a mezőgazdasági, az infrastruktúrális és a pénzügyminisztérium mielőbb dolgozzon ki támogatási intézkedéseket. Podgorsek szerint Szlovénia jelenleg azon kevés Európai Uniós országok közé tartozik, amelyek

0: még nem nyújtottak külön segítséget a mezőgazdaságnak a magas üzemanyag és műtrágya árak miatt. Mint mondta, miközben más tagállamok támogatják gazdálkodóikat, a szlovén termelők egyre nagyobb versenyhátrányba kerülnek. A magas üzemanyagárak nem csak a növénytermesztőket, hanem a méhészeket is érzékenyen érintik. Marko Alauf, a Szlovén Méhész Szövetség alelnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a hordási időszakban a méheket folyamatosan különböző legelőkre kell szállítani, majd rendszeresen gondoskodni kell róluk. Ezeket az utakat többnyire személyautóval teszik meg, így nem vehetik igénybe a mezőgazdasági gázolajra vonatkozó kedvezményeket, ami jelentősen növeli a méhészek költségeit. A gazdaszervezetek arra is emlékeztetnek, hogy a gazdálkodók idén már a tavaszi fagyok, a jégeső és más szélsőséges időjárási események miatt is jelentős veszteségeket szenvedtek, miközben számos mezőgazdasági termék felvásárlási ára továbbra is alacsony. A mezőgazdasági minisztérium közölte, a válság hatásainak enyhítésére mintegy 2,7 millió euró uniós forrás áll rendelkezésre, és az év második felében támogatási intézkedéseket készítenek elő. Emellett várhatóan augusztusban kezdik meg a tavalyi aszály okozta károk utáni kártérítések első kifizetéseit, amelyekre közel 8,4 millió eurót különítettek el.
1: Kedves hallgatóink, a pénteki terepjáróban Jobb Ajtlára és Horváth Dávid összeállításait hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: MMR. A zene összeköt.
1: Szívem helyére krátert rajzolt a vágy. Dobogás helyett lágy magába omlás. Nincs központozás, se ékezet élesen vakuló betűnknek. Végleg hozzám tévedtél. Veled hiába való minden ellenművelet. Talált unalom, hideg ihlet, így képzellek el teljesen hiába idegennek.

Vidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.